és levegő szennyezettséget mérő eszközök telepítését. A robbanás veszélyre vonatkozó kérdésre úgy reagált, hogy az alumínium és a kerámia oxid nem veszélyesebb a háztartási lisztnél. Ismertette a gyártási folyamatot is, a kémiai és fizikai műveleteket külön csarnokokban végzik majd. A két alapanyagból zselét állítanak elő, amelyet térfogat növelés után szerszámokkal és gravitációval nyújtanak, majd elektromos kemencében égetnek ki. Az így létrejövő hajszálvékony szálat a megrendelői igények szerint kezelik, pödrik, spulnizdák, szükség esetén pedig textíliává szövik. A füstgázokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy csak gázkemencék esetén keletkeznének, de a békéscsabai üzemben elektromos kemencét használnak majd. A termelés során felszabaduló gázokat és gőzöket olyan rendszerrel kezelik, amely ártalmatlanítja azokat, így kellemetlen szagokra sem kell számítani. A vízfelhasználás kapcsán elmondta, hogy a teljes kapacitás mellett napi 50 köbméter vizet igényel majd az üzem, ami kevesebb, mint egy nagyobb mezőgazdasági vállalkozás fogyasztása. A szennyvíz kibocsátást igyekeznek minimalizálni, a hulladékot pedig szelektíven gyűjtik. A lehulló szálakat visszaforgatják a gyártásba. A munkaerővel kapcsolatban közölte, hogy magyar dolgozókat várnak minden szinten, a raktárosoktól a mérnökökig és vezetőkig. Kínai nyelvtudás csak egy speciális pozíció esetében szükséges. A cég már együttműködési megállapodást kötött a békéscsabai szakképzési centrummal és a Szegedi Tudományegyetemmel, és további felsőoktatási partner bevonása is folyamatban van. Hangsúlyozta, hogy vegyész, gépész, villamos és anyagmérnökökre nagy szükség lesz. Megjegyezte azt is, hogy a vállalat nem csak fővárosi, hanem békéscsabai sport egyesületeket is támogat, köztük a röplabda és a kézilabda csapatot. Az ülésen felmerült az igény egy nyílt, moderált lakossági fórum megszervezésére is. Másodfokú hőségriasztást rendeltek el az ország teljes területére szombattól keddi félig. A hungaromet előrejelzése alapján az országos tiszti főorvos döntött az intézkedésről. A hőhullám Békéscsabát is érinti, ahol több párakaput is üzembe helyeztek. A városban már működik a Jókai Színház és a Csaba Gyöngye Kulturális Központ előtt, és a tervek szerint a városház elé is kerül újabb. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy az önkormányzat megkereste az Alföldi ZRT-t is annak érdekében, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is legyenek friss vízpontok. Ezek olyan belvárosi tűzcsapok, ahol ivóvízhez lehet jutni a nagy melegben. Tavaly 3 ilyen pontot alakítottak ki az Andrássy úton. A polgármester hangsúlyozta, hogy a forróság idején különösen fontos az elővigyázatosság, és nagy az egyéni felelősség. Azt javasolta, hogy lehetőség szerint csak reggel, késő délután vagy este tartózkodjanak az emberek hosszabb ideig a szabadban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság több hasznos tanácsot is megosztott kánikula idejére. Kiemelték, hogy egy napon vagy akár fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor a 70 fokot is meghaladhatja, ami életveszélyes, ezért soha egyetlen percre sem szabad gyermeket, időst vagy háziállatot a járműben hagyni.

0: Pénteken délután zárult a Meseházi Nemzetközi Képzőművész Alkotótábor, amely 4 napon át adott lehetőséget szabad alkotásra a Sepsiszentgyörgyről érkező művészeti iskolásoknak és a Szegya művészeti tagozatos diákjainak. A kedden kezdődött művésztelepen a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor művészeti líceum tanulói és a Szentgyörgyi Albert Technikum grafikusai dolgoztak együtt. A Szentgyörgyi barát Rebeka elmondta, hogy meglepte, milyen különlegességek mutatkoznak a két csoport színhasználatában, még ők általában 3-4 világosabb árnyalattal dolgoznak, a vendégdiákok több, lágyabb, sötétebb színt használnak, így jóval több árnyalat jelent meg a munkáikban. A foglalkozások szakmai vezetője Novák Attila képzőművész és vizuálpedagógus arról beszélt, a Terek és Emberek projektben a gyerekek saját tér élményeiket, motivumaikat és az ember környezethez való viszonyát próbálták képé formálni. Hozzátett, hogy külön öröm volt számára látni, milyen vizuális gondolkodás jellemzi a sepsi fiatalokat, és az is új élményt jelentett, hogy a Fékés Csabai szentgyörgyis diákokat sem tanította korábban. Úgy fogalmazott, hogy remek fiatalokat ismerhetett meg, és bízik benne, hogy az itt szerzett tapasztalatok hosszú távon is gazdagítják őket. Az elkészült alkotások szeptember 15-ig tekinthetők meg a Meseházban, amely különleges atmoszférájával a tábor idején is inspiráló közegként szolgált. A Dobozi Vadászház adott otthont a Szanazzukért jótékonysági estnek, amely nem csupán egy bál volt, hanem fontos közösségi mérföldkő is a térség életében. A rendezvény megnyitóján Ráki Zsolt országgyűlési képviselő és Köves Mihály Doboz polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Ráki Zsolt arról beszélt, hogy az ilyen események kiváló alkalmat teremtenek a közösségépítésre és az együtt gondolkodásra. Hangsúlyozta, hogy minden hasonló rendezvényt igyekszik megtisztelni jelenlétével, mert fontosnak tartja, hogy a helyi közösségek összetartsanak. Kiemelte, hogy a térség idegenforgalmi szempontból is jelentős, ezért azon dolgoznak, hogy minél több program valósulhasson meg a környéken. Hozzátette, a szanazugiak hangját a parlamentben is képviselni fogja. Köves Mihály polgármester elmondta, hogy az est célja a közösség megerősítése és olyan források megteremtése, amelyekből a helyi rendezvényeket finanszírozni tudják. Hozzátette, hogy nem csak anyagi támogatást várnak, hanem ötleteket is, amelyek hozzájárulhatnak az idegenforgalom fejlesztéséhez és szanazug jövőbeli fejlődéséhez. Magosi Tamás, a Digbuild Kft. Ügyvezetője arról beszélt, édesapja alapító cégvezetőként mindig fontosnak tartotta a megyei kötődésű, kulturális és sportesemények támogatását, és ez a szemlélet ma is meghatározó a vállalati életében. Hangsúlyozta, hogy a helyi vállalkozóként kötelességüknek érzik a jó ügyek mellé állni, és személyes kötődés miatt kiemelt jelentőségű számukra ez az esemény. A program már kora este elkezdődött Tojka Máté és zenekara műsorával, akik a megnyitó után is gondoskodtak a jó hangulatról. A vacsora alatt Vég Viktória énekelt, majd 21 órától a Sláger TV sztárja Sztojka Tibi lépett a színpadra. A meglepetés gála műsorban a KNER Táncsport Egyesület látványos táncsója nyugözte le a közönséget, a hajnalig tartó buliról pedig DJ Sisák Zoli gondoskodott. Éjfélkor tombola sorsolás jött, ahol több mint 2 millió forint értékű nyeremény talált gazdára. A fődíj egy 2 fős all-inclusive repülős utazás volt, amelyet Kovács Sándor ajánlott fel. A jegybevétel és a tombola teljes összege szanazuk fejlesztését szolgálja. A jótékonysági est ismét bizonyította, hogy Szanazug nem csupán egy hely a térképen, hanem egy összetartó élő közösség. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Jelöltet állít a Pátria Békés Csaba Egyesület a 7. körzet időközi választásán. Békés Csabai diák kapta az év ápoló tanulója díjat. Aranyfokozatot szerzett a Lencsési iskola az aktív iskola programban. Gondorosodott otthont a Tehetség Paletta program megyei találkozójának. Már is mondom a részleteket. A Pátria Békés Csaba Egyesület elnöke hivatalos közösségi oldalán közzétett videó üzenetben jelentette be, hogy indul a Békés Csabai 7-es számú választókerület július 26-án tartandó időközi képviselő választásán. Azt közölte, hogy egyesülete jelöltjeként szeretné folytatni Bodóczi István körzetében végzett munkáját, miután Bodóczi az országgyűlésben folytatja tevékenységét. A jelölt kedden mutatkozott be a nyilvánosságnak. A helyi választási bizottság döntése értelmében az időközi választást július 26-án tartják. A kampány június június 6-án indult, a jelölteknek és jelölő szervezeteknek pedig 2 hét áll rendelkezésükre a szükséges ajánlások összegyűjtésére. Az április 12-i országgyűlési választáson Bodóczy lett Békés vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője, ezt követően lemondott önkormányzati képviselői mandátumáról, mivel a két tisztség összeférhetetlen lett volna. A hatályos jogszabályok alapján a helyi választási bizottság ilyenkor köteles volt időközi választást kiírni, hogy a Békés Csabai 7-es egyéni választókerület ne maradjon képviselő nélkül. A békéscsabai Bakó Dominik rangos elismeréssel zárt a tanulmányait. A Szent Györgyi Albert Technikum végzős diákja az Ápolók Nemzetközi Napi alkalmából vehette át az év gyakorló ápoló tanulója, év kiváló tanulója díjat. A kitüntetés mögött hosszú út, kételyek és megható történetek is állnak. Dominik gyerekként eredetileg cukrászként képzelte el jövőjét, ám egy pályaválasztási kérdőív az egészségügy felé terelte. Édesanyja munkája, mint szociális gondozó, tovább erősítette benne az érdeklődést, gyakran elkísérte őt az idős otthonba, ahol megtapasztalta, milyen sokat jelent az embereknek a segítség. Elmondása szerint ez volt az a pont, amikor megértette, hogy milyen fontos másokért dolgozni. A pályaválasztás azonban nem volt zökkenőmentes. Az első években többször is elbizonytalanodott, sőt volt időszak, amikor a szakma elhagyását fontolgatta. A fordulatot a 11. osztályos kórházi gyakorlat hozta el. Az endokrinológiai osztályon folyamatosan azt mondták neki, hogy erre született, ami hatalmas erőt adott egy 17 éves diáknak. A biztatás meghozta eredményét, országos sikert is ért, amikor első helyezést szerzett a Kossuth Zsuzsanna nemzeti egészségügyi verseny rehabilitációs kategóriájában. Mint mondta, nem győzni ment, csupán részt venni, így teljesen váratlanul érte, amikor kimondták a nevét. Tanárai és kollégái szerint a siker nem véletlen. Dominik különleges érzékkel találja meg a hangot a betegekkel, amit számos történet bizonyít. Egyik első kórházi gyakorlatán egy idős beteg kijelentette, hogy csak tőle hajlandó elfogadni az injekciót, mert ha ő adja be, az nem fáj. A fiatal ápoló szerint a szakma egyik legfontosabb eleme az empátia. Úgy kell gondoskodni másokról, ahogyan fordított helyzetben mi is szeretnénk, hogy velünk bánjanak. Dominik gyakran hosszú perceket, akár órákat beszélget a betegekkel. Osztálytársai sokszor keresték a kórházban, ő pedig rendszerint valamelyik beteg ágya mellett ült akkor.

0: A tehetségpaletta program célja, hogy bemutatkozási, fejlődési és kapcsolatépítési lehetőséget biztosítson az amatőr művészeti közösségeknek és alkotóknak a Kárpát-medencében. A program Békés megyei találkozóját ezúttal Kondoros rendezte meg. A rendezvényen elhangzott, a program nem verseny, hanem szakmai mentorálással, egymástól való tanulással és hálózatosodással segíti a résztvevők művészeti és közösségi megerősödését. Varga Ágnes, a Nemzeti Művelődési Intézet Békés vármegyei igazgatóságának igazgató helyettese azt mondta, az amatőr művészeti tevékenységek fontos szerepet töltenek be a közösségi élet formálásában, az identitás erősítésében és a generációk közötti kapcsolatok ápolásában. Hozzátette, hogy a program megvalósítását a Nemzeti Művelődési Intézet végzi, a résztvevők online mentorálásában, szakmai táborban és további fejlődésüket segítő visszajelzésekben részesülnek. A bemutatóról több alkotó és közösség is tovább jutott a Kárpát-medencei Összművészeti Fesztiválra. Békés megyében két helyszínen tartották a találkozókat. A felhívásra 2026-ban összesen 1713 jelentkezés érkezett, ebből 1563 belföldről, 150 határon túlról. Békés vármegyéből 18 közösség és 35 egyéni alkotó csatlakozott a programhoz. Az Aktív Iskola Program a Magyar Diáksport Szövetség mozgás ösztönző kezdeményezése, amely általános és középiskoláknak kínál lehetőséget a mindennapi aktivitás erősítésére. A Békés Csabai Lencsési Általános Iskola az elmúlt tanévben csatlakozott a programhoz, és az utolsó tanítási napon bejelentették, sikerült megszerezniük a legmagasabb aranyfokozatot. A nap már az első órában látványos az egész iskolát megmozgató programokkal indult, a házi, pontosabban iskolai zenekar diákjai és tanárai közösen készültek, majd az aula igazi katlanná vált. A Fit Dance Center esetáncosai Kerekes Judit csapata adta meg az alaphangot, őket követte Meszlényi Viktória együttese, a KNER Tánc Sport Egyesület, valamint a Brazil Hagyományőrző Egyesület Capoeira csapata. Ez utóbbi bemutatóban már az egész iskola bekapcsolódott. A legnagyobb közös élményt pedig az jelentette, amikor a kivetítőn felcsendült a 2018-as futball világbajnokság Jazz Dance zenéje, igazi vakáció hangulatot teremtve. Marik Népüski Zsuzsa testnevelő tanár, a program koordinátora elmondta, 5 területen kell megfelelni ahhoz, hogy egy iskola teljesíteni tudja a program feltételeit. Ezek között szerepel a minőségi testnevelés, a minőségi diáksport, az egészséges életmód támogatása, az aktív szünetek és iskolai környezet kialakítása, valamint az aktív utazás ösztönzése. Hozzátette, a zárónapra igyekeztek olyan különleges programokat szervezni, amelyek túlmutatnak a megszokott iskolai kereteken, ilyen volt például a capoeira is. Az aulában közben egy óriási társas játék is zajlott. Cifrák Csaba tanító vezetésével a gyerekek egy kinevet a végén típusú játék élőbábúi lettek, ahol a mozgás mellé természettudományos és logikai feladatok is társultak. Vida András, az iskola igazgatója arról beszélt, hogy tavaly csatlakoztak a programhoz. Először a klub szintet érték el, majd az idei tanév végére az aranyminősítést is megszerezték. Ennek köszönhetően komoly sporteszközöket szerezhettek be. Hangsúlyozta, hogy a program egy aktív 15-20 fős diákcsapat közreműködésével működik, negyedik osztálytól felfelé minden évfolyamból vannak résztvevők. A nap folyamán az iskola minden szegletében mozgás zajlott, folyosókon, tantermekben és természetesen a tornateremben is. A város egyik kosár szentélye, a tornaterem ezúttal egészen más arcát mutatta, hatalmas dobozokat kellett eltalálni, széles gördeszkán kellett átgurulni egy palack erdőn, és nagy népszerűségnek örvendett az iskola új büszkesége, a mászófal is. Békés Csaba megyeijogú város önkormányzatának közgyűlése idén is várja a javaslatokat a kiváló szociális munkáért kitüntetés odaítélésére. A díj adományozásának módját és feltételeit a helyi kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet határozza meg. A kitüntetés olyan személynek vagy közösségnek adható, amely a szociális ellátásban a rászorulók segítésében kiemelkedő teljesítményt nyújt, és munkájával kiérdemelte a Békés Csabán élő nehéz sorsú emberek megbecsülését. A díjból évente legfeljebb 2 ítélhet oda a közgyűlés. A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy közösség nevét, valamint a kitüntetés alapjául szolgáló tevékenység részletes bemutatását és méltatását. A javaslatokat augusztus 31-ig lehet benyújtani a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályára a Szabadság tér 11-17 szám alá. A kitüntetés odaítéléséről a városi közgyűlés dönt.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották, a hónap legfontosabb békés

Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgató lesz, aki létrehozta Békés Csaba első művészeti képzését. A Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium iparművészeti tagozatának jogelőd intézményét létrehozva a ruhaipar igényeire szabott, magas szakmai színvonalú művészeti oktatást honosított meg Békés Csabán. Emellett fizika-kémia szakos tanárként pallérozta diákjai tudását, miközben filozófiai, szociológiai témájú doktori értekezést is írt. Több könyvet és publikációt jelentetett meg, mint Szent Györgyi Albert életének és pedagógiai módszerének kutatója. Beszélgetésünkben izgalmas részletek és érdekességek hangzanak el a Nobel-díjas magyar-amerikai orvos-biokémikusról, bemutatjuk a C-vitamin felfedezőjét, mint embert, mint az emberiség jövőjéért aggódó humanistát, de szó lesz Szent Györgyi Albert legnagyobb szakmai elismerés utáni életéről és a tudományos és közéleti tevékenységéről is. Tartsanak velünk!

0: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai vendégem Békés Csaba meghatározó középiskolájának, pontosan annak jogelődjének volt az igazgatója, aki közismerten kutatja és ápolja jeles tudósunk, Szent Györgyi Albert életét. Köszöntöm a stúdióban dr. Szemenyei Sándort, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium jogelődje, a Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatóját. Köszöntelek, és köszönöm szépen, kedves anya, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Örömmel tettem, mert a Szent Györgyi Albert egy olyan példakép az életemben, pályámon, hogy mindenkor szívesen beszélek róla.
0: Fizika-kémia szakon végeztél, illetve filozófiát is tanultál az egyetemen. Általad jött létre Békés Csaba első művészeti iskolája, hiszen adaptívan a ruhaipar igényeihez kapcsolódó iparművészeti képzés jött létre az irányításoddal, melyet a vezetésed alatt grafikával is kibővített az iskola. A hallgatóknak elárulhatjuk, hogy mi művészeti programokon ismerkedtünk meg évekkel ezelőtt. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban számos kiállításon találkoztunk, hiszen lelkes művészetpártoló vagy. A kedves feleségeddel együtt rendszeresen jártok kiállításokra, megnyitókra, és a Szegya kiállításaid is nyomon követitek. Hogyan jött a tudomány és a művészet, a reális, a humán műveltség az életedbe? Mikor döntöttél arról, hogy a fizika és a kémia mellett a filozófiával is foglalkozni szeretnél, mi ennek a története?
1: Igen, hát ugye sokszor egy különös párosítás, hogy a természet, tudomány, művészet, hogy kapcsolódik össze, bár ha Szent Györgyire utalnék, akkor ő azt mondta, hogy voltak éppen minden természet tudósban van egy kis költő, van egy kis filozófus. Most félreértés ne essék, én nem magam szeretném hasonlítani ehhez, de végül is ebben van valami, főleg akkor, ha általános iskolában, középiskolában megalapozódik egy olyan művészet iránti fogékonyság, szeretet, ami az egész életutunkat végig kíséri. Nos, hát nálam ez volt, hogy művészettörténetet tanultam a gimnáziumban, és ez nagyon mély nyomokat hagyott a lelkemben, az érdeklődési körömben, és tulajdonképpen a művészethez való viszonyulásomat meghatározta. Aztán jött az egyetem, a kémia-fizika szakra jelentkeztem, mert volt érdeklődésem már gimnáziumban is a fizika, de jobbára a kémia iránt, és ezt a szakot választottam. Ez egy nagyon érdekes szakterület, erről nem akarok részletében beszélni, de az életemet abban a viszonylatban határozta meg, hogy épp a nyugdíjas éveket élve jöttem rá arra, hogy hát bizony az a tárgyi tudás, az a hallatlan nagy érdekes adatrendszer, amivel az egyetemen a kémia-fizika tudományának rejtelmeivel behatoltam, abból bizony alig-alig maradt meg valami konkrétan feladatmegoldásban és a többi. Viszont az egész életfilozófiámat, az életszemléletemet végleg meghatározta az a gondolkodási mód, amely ráirányította figyelmemet, érdeklődésemet a természet csodálatos világára, azokra a törvényekre, amelyek áthatják a vagy világmindenséget, de ahogy Szent György is mondta, ezek a nagy-nagy törvényszerűségek nem érnek véget a bőrünknél, hanem a mi szervezetünkben, az egész emberi rendszerben ott található az a törvényszerűség, amely egyben azt is jelenti, hogy a világ mindenségben nem önkény uralkodik, hanem nagy törvények határozzák meg. Na most ebből talán kitűnik, hogy elvezet ez a gondolat ahhoz, hogy a filozófiával nagy szeretettel foglalkoztam, hisz úton útfélen, hogy úgy mondjam, belebotlottam az elméleteknek ebbe a rendszerébe, és Szegeden még filozófia órákat látogattam, könyveket olvasgattam, de Isten igazából, mikor Békés Csabára kerültem, akkor ragadott magával a filozófia, és akkor mélyedtem el a filozófiai törvényszerűségekbe, és ez aztán elvezetett oda, hogy doktori disszertációt is írtam. Nem kimondottam filozófiai témából, de voltak éppen ezer szállal kötődött a művészethez, a természettudományhoz, amit írtam, hisz az emberrel foglalkozott. A családeszmény kutatás volt a lényege, 14 és 24 éves fiatalok családeszményének alakulása. Nos, hát ebből írtam tulajdonképpen családszociológiából a doktorimat, de nagyon sok szállal kapcsolódott, mint említettem, a filozófiához. Úgy sokat gondolkodott, hogy miért kellett nekem a filozófiával még azon túl is, hogy a hobbi korlátain túl is foglalkozni, és aztán rájöttem, hogy a 2000-es években a főiskolán felkértek arra, hogy oktassak etikát, aztán politológiát. Na, itt összetalálkozott csodálatosan, lélekemelően, szellememet emelően az a adottság, az a lehetőség, hogy végre elmélyedhettem valóban a filozófia csodálatos világában. Tehát így jött össze, és utána akkor már megalakult a Békés Csabai Művészeti Iskola, azzal kezdtük. Ez is nagy örömöm volt, hogy remek kollégákkal tudtam együttműködni, és tényleg egy alapjait raktuk le a művészeti képzésnek itt Békés Csabán. És ott már akkor tulajdonképpen a kémia-fizika, a filozófia és a művészetnek egy szintézise jelent meg a pályámon.
0: És ez rendkívül izgalmas, hiszen minél többet és minél több területről ismerhetnek meg a diákok, annál gazdagabbá válik a személyiségük, és annál jobban eligazodnak aztán később az életben. 2005. augusztus 1-én alakult meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, mely ma a Technikum és Kollégium néven ismert. Mi alapján döntöttetek a névadásról, és mióta kutatott Szent Györgyi Albert életét?
1: Igen, a kérdésre adott válasz az összefüggő válasz. 2005-ben megszűnik tulajdonképpen a ruhaipari és iparművészeti szakközépiskola. A Szent Györgyi Albert nevet, ez a hármas is, három intézmény vette föl, az egészségügyi, a mi régi iskolánk és az akkori Tevan gimnázium és szakközépiskola. Ennek a névnek a kitalálásában a Tevan iskola gimnáziumnak a tantestülete vett részt, nagyon bölcsen tette. És amikor az a három iskola, ahol a művészet egyesült tulajdonképpen az egészségüggyel, és részben a gimnázium, mint ugye a középiskoláknak a ismeretanyagának egy felsőbb szintjét közvetítő intézmény, akkor ennél méltóbb nevet talán nem is találhatott volna az akkori tantestület, hisz Szent Györgyiben éppen ez a komplexitás, az egész személyiségét ezt hatotta át, hogy a világot nagyon komplexen, a művészet szempontjából, a filozófia, a tudomány szempontjából rakta össze és építette. Na most én már akkor, mikor az egyesülés vagy az integráció létrejött, akkor már a nyugdíjas lét rejtelmeibe fordultam, viszont nagyon örülök annak, hogy a új vezetés azt a feladatot bízta rám, hogy a Szent Györgyi nevet készülve egy évre esedékes névadóra, hogy én göngyölítsem fel azokat az információkat, amelyek mondjuk a Szent Györgyi névhez kapcsolódnak, és hát nagyon jó lesz a iskoláknak a közös nevének az indoklására. Na hát akkor indult el tulajdonképpen a feladat kapcsán a Szent Györgyi Alberttal való foglalkozás. Hát ugye ez nagyon nehéz úgy megismerni egy embert, hogy nem ismerik konkrétan, mert már sajnos nem élt akkor. Így akkor mi marad a kalandozónak, a személyiségkutatásban résztvevőnek? Maradt a irodalom, maradt a tudománnyal kapcsolatos ismeretanyag közlése, de maradt még egy olyan szál is, ami aztán fölgöngyölődött menet közben, az élő rokonokkal való kapcsolatfelvétel. Nekem ez egy nagyon nagy élményem volt, és az ember ismeretnek egy olyan területére, rendszerébe jutottam, ami egy életre meghatározó élményt adott, például a unokával, a Dávid Polit unokával, ez volt Szent Györgyének a legkedvesebb unokája, ezzel interneten sikerült felvennem a kapcsolatot, és amikor a iskola ünnepség volt, én azt kértem tőle, hogy legyen olyan kedves, írjon le valami visszaemlékezést a nagypapáról. És elküldte gyönyörű stílusban, mint a nagyapa írta volna, tehát rajongás, a tisztelet, tudás, az ember szeretet tükröződött ebbe a gyönyörű írásba.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, akitől megtudhatjuk, kik segítették a szentgyörgyi kutatásban, hogyan vélekedett a Nobel-díjas kutató az erkölcsről, békéről, illetve a földön dúló háborúkról.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: A másik ismereti személy volt nekem a Szentgyörgyi András professzor úr, aki Magyar Tudományos Akadémiának 90 után tagja lett. Ő is hasonlóképpen foglalkozott a biológia tudománnyal, kutatással. Vele interneten konzultáltunk. Nagyon-nagyon érdekes információkat adott Szentgyörgyi életéről, munkásságáról. És hát nem utolsó sorban a Szegedi Egyetem szegény Márton József professzorral is fölvettem a kapcsolatot, aki a Szegedi Egyetemi Könyvtárnak a igazgatóhelyettese volt. Jobb szó hiány, azért mondtam, hogy szegény, ugye meghalt nem sokkal a iskola névadójának ünneplése után, de nagyon-nagyon bölcs ember volt, és imádta, szerette Szentgyörgyi Albertet. Nos, ez a forrása volt voltak éppen a Szentgyörgyi kutatásnak, ez volt a kiinduló pontja, és azért hozzáteszem, hogy egy közelebbi időben még élt a Zeyzel Endre professzor, ő is nagyon nagy segítséget adott a kutatáshoz. Ezek olyan élmények voltak, hogy nagyon nagy örömmel kutattam, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy kaland volt egy ember egy személyiség megismerésében, és én úgy rögzítettem magamban, hogy sikerült megismernem egy embert. Nyilván a magam szubjektivitását ezt nem tagadható el a emberismeret folyamatában és a feltárásában az életrajznak, de feledhetetlen volt, és nagyon örülök, hogy a sorstól megkaptam ezt a lehetőséget, hogy megismerkedjem Szentgyörgyi Albert életével.
3: A véleményed szerint mit üzenne a mának Szentgyörgyi, hogyha megtehetné? Mit mondana a fiataloknak? Itt külön kitérnék az Őrült majom című könyvére, amelyben a háborúkról rendkívül megdöbbentő és sokkoló gondolatokat osztott meg, illetve hát arról értekezett, hogy minél fejlettebbek vagyunk, és technikailag minél jobban lehetőségünk lenne egy jobb, átfogó, a bolygó egésze számára élhetőbb élet kialakítására, annál inkább növekednek a különböző fegyveres konfliktusok, zavargások és háború. Tehát úgy tűnik, hogy az ember valóban egy őrült majom, amely magát pusztítja, még akkor is, hogyha nem egyedileg teszi, de a társadalmak szintjén abszolút ez a tendencia látható. Mi a véleményed, illetve mit gondolsz erről?
2: Hát nagyon frappánsan összefoglaltad tulajdonképpen az ő szellemiségének az alapjait, mert ha megkérdezünk embereket, akkor általában az a válasz, hogy a Szentgyörgyi a C-vitamin. De nagyon kevesen érdeklődnek az egyéb írása iránt, nem azért, mert nem érdekli őket, hanem valahogy ezzel úgy meg is nyugodtunk, hogy C-vitamin, Nobel-díjas, egyetlen Nobel-díjas, és akkor ez úgy elringattuk magunkat ebben a büszkeségben, hogy van egy Nobel-díjasunk. Na most nekem is csak úgy adódott meg, én körülbelül ennyit tudtam. Na most mondom így, nem nagy képviselőként, hogy a kutatások, illetve a személyiség, az életrajz, az életpályában való elmerülésem során gondolkozott ki, hogy Szentgyörgyi Albert nagyon összetett személyiség volt. Nagyon frappánsan fogalmaznak a tudós társai. Például nekem nagyon tetszett az, hogy az egyik angol kutató úgy fogalmazott egy ünnepi alkalommal, hogy Szentgyörgyi Albert tudós volt és humanista, páratlan és feledhetetlen. Ebben megint minden benne van. A tudósok, az, hogy a filozófiával foglalkoznak, az, hogy az erkölcsel, nem új dolog, hisz Szentgyörgyi is ezen a vonalon nevelkedett. De foglalkoztak a tudósok, ahogy érezték, hogy baj van, hogy gyülekezik a felhő, amely elborítja Európa fénylő egét hamarosan, már a Nobel-díj kiosztásánál is. Minden Nobel-díjas pohár köszöntőjében, a vacsorákon, az előadásaiban arról beszélt, hogy a legfontosabb az emberi életben, hogy a jó akarat legyen, az együttműködés, a szolidaritás. Nem véletlen, 37-et írunk, amikor megkapja a Nobel-díjat, 37-ben már a fasizmus förtelmes ideológiája terjedt, sőt már ugye a náci párt mozgolódásai és kihatásai fokán fertőződött a lélek Európában. Na most ehhez csatlakozott Szentgyörgyi Albert, ez a ellentámadáshoz, és nem véletlen, hogy 1938-ban, egy évvel a Nobel-díj átadása után írja meg egyik csodálatos könyvét, az élet és a béke erkölcstana. 38-ban Belgiumban francia nyelven adják ki. Na most ennek minden írását nyugodt szívvel ajánlanám a ma élő politikusoknak, közéleti személyeknek és egyéni embereknek is, egyéni létet folytató nem közéleti embereknek is, hisz minden szava, minden eszmefuttatása egyszerűen csodálattal tölti el az embert, és az aktualitást is jelöli, hogy mennyire aktuális még ma is a béke és a háború kérdése. Ez nem csak 38-ban, ez azt is mutatja, hogy mikor Amerikába ment ki 1960-as, 70-es években, jelenik meg egy másik munkája, az Őrült majom, amely még komplexebben, határozottan fejti ki az emberi lét és a háborúnak az összefüggését, és megmondja, hogy a háború az emberi létből fakad. Abból fakad, hogy az ember önző lény, hogy az ember élni és élni akar, ami minden természeti lénynek, egyednek alapvető kérdése. Ebből fakad az önzőség az embernek, és ez vezet el oda, hogy gyilkolni is képes, ha a helyzet úgy hozza. Erről majd érdemes lesz beszélni, hogy ez a vonulat mit jelent, de hogy még mit üzen Szent György. Szent György fogalmazta meg több írásában, hogy mindenhez közen van, ami az élettel kapcsolatos, és mennyire következetes volt ebben is, hisz köze volt az élethez, mint tudósnak, hisz egész életében azt mutatta, hogy mi voltak éppen az élet. És ezt megint az ő megszokott rendjében, az ő rendszer szemléletében dolgozza föl, hogy megvan az életnek az alapja, az oxidációs folyamatok, az élethez energia kell a sejteknek, ez az oxidáció, és így jutott el a C-vitamin felfedezés, ami nem azért kapta a Nobel-díjat, nyilvánvalóan, hanem azért a kutatásért, amely az oxidációs folyamatokat, voltak éppen az élet alapjából indul ki, és arra kap, vagy szerzett magyarázatot.
3: Tehát
2: és
3: a biológiai égés folyamatának a kutatása.
2: Pontosan így van, és a másik az volt, hogy miután befejezte a Nobel-díj után ezt a kérdést, akkor tovább lépett.
3: Mivel foglalkozott Szent Györgyi Albert a Nobel-díj elnyerése után? Milyen további kutatásokkal állt az emberiség szolgálatába? Rövid szünet után megtudhatják a dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval folytatott beszélgetésünkről.

0: Rádió.
1: Kezdte az izomkutatásnál. Ugye, amiért Nobel-díjat kapott, az az égési folyamat, az élet keletkezéséhez szükséges energiaelőállítás, az izom pedig a felhasználója ennek az energiának. Mi több, amikor kimegy Amerikába, folytatva még részben ezt a izomkutatást, a rákkutatással foglalkozik. Az már azért teszi túl azon a szerencsétlen balsors jelenségen, hogy a legjobban szeretett felesége rákban hal meg, sőt, egyetlen lánya, Nelly, szintén néhány évvel később rákbetegségben hal meg. Nyilván ez is közrejátszott ahhoz, hogy a rákkutatással foglalkozott, de őt az izgatta, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez a szervezet, az élővilág egyszerűen elkezd olyan dolgokat produkálni, ami tévútra vezet, sőt, tönkreteszi a szervezetet. És így jutott el a rákutatáshoz, alapjait megteremtette. Nyilván azóta modernebb eszközökkel kutatják, de ő kimondta azt, hogy nem a lomha fehérje molekulákban kell, azok vezetőképességében kell keresni a rák problémáját, hanem az elektronokkal, amelyek mozgékonyak, és ilyenkor jött rá arra, hogy voltak éppen mi is a rák kifejlődésének lényege. És akkor a következő, ami még foglalkoztatta a nevelés kérdése. Nagyon különös. 1928-ban írja alá Szent Györgyi azt a szerződést Krebersberg Kunóval,
2: Az oktatási miniszternek,
1: aki nagy-nagy szeretettel hazahívja Szent Györgyit. Éppen Angliában, az Angliai Egyetemen dolgozott, és már akkor a kémia tudományok doktora is volt, hisz ott már nagyon közel állt ahhoz a molekulához, amely a C-vitaminnal kapcsolatos, és akkor építették ugyanis ki azt a tudományos rendszert, amely büszkesége lett Magyarországnak. Szeged szerencsére valami oknál fogva a pestiek nem akarták azokat a beruházásokat végrehajtani, amelynek mint objektumokon, mint intézményeken fölépítetett volna a kutatás, szegediek vállalták. Nos, tehát aláírja a szerződést, viszont azzal a feltétellel azt kérte Krebersberg Kunótól, hogy engedje már meg, hogy csak később töltse be a vezetői posztját, mert Angliában még egy nagyon fontos kutatásban vesz részt, és még körülbelül 2 év kell ahhoz, hogy ezt befejezze. Minden további nélkül megkapta, és így 30-ba tért haza Szent Györgyi Albert, és addigra már nagyjából egészében a Dóm téri objektum már felépült, és megkapta az irodáját, megkapta azt a tervet, ahol pont a Dóm térre írott, ennek van külön története még, és voltak éppen, az is érdekes, hogy 1930-ban volt egy nagy testnevelési konferencia Magyarországon, és erre felkérés kapott Szent Györgyi, mondván, hogy ismeri az angol százvilág testneveléssel, életvitellel kapcsolatos elveit, hogy tartson előadást. Na itt egy olyan fantasztikus előadást tartott, aminek meg

0: megállapításai, és ugye ezt kérdezte Gyuri, hogy mi ez. Ez a nevelési kongresszus, vagy testnevelési értekezletnek minden szava ráillik a magyar oktatásra, annak hiányosságára, és azokra a feladatokra, amelyet az ifjúság, ergo a jövő nevében végig kellett volna, meg kellene ma is használni. Tehát a legaktuálisabb kitétel az ő szellemi életének, tanácsainak az ifjúság nevelésével kapcsolatos tételek voltak.
1: Nagyon ismert volt arról is, hogy rendszeresen sportolt, még idősebb korában is. Valószínűleg a hosszú életének is lehetett azért ehhez köze, illetve az általa felfedezett és mindenki által ismert C-vitamin, illetve aszkorbinsav árusításával kapcsolatban azt tartotta, hogy úgy kellene árulni, mint a boltokban a cukrot meg a lisztet, tehát kilós kiszerelésben, mert hogy nagy mennyiségben szükséges az emberi szervezet számára. Egyes kutatások ezt ma már nem teljesen tartják, tehát van, aki ezt már megkérdőjelezi, hogy olvastam olyat, hogy kromoszómatöréseket okoz nagy mennyiségben a C-vitamin. Igen, tehát tudjuk, hogy vannak ilyenek, viszont élete végéig 4-7 gram C-vitamint fogyasztott, és az özvegye, ugye a második felesége, Marsha Szentgyörgyi, nem olyan régen adott egy interjút, amelyben azt mondta, hogy tartja a férjének a testmozgással, illetve a C-vitaminnal kapcsolatos intelmeit, tehát rendszeresen sportol, és napi 4 gram C-vitamint szed. Tehát természetesen ugye mi nem vagyunk orvosok, és ugye ez semmiképpen sem egy ajánlás, de hát ugye ahhoz képest, hogy az egészségügyi világszervezet által mi az ajánlott C-vitamin mennyiség, ahhoz képest ugye ez egy rendkívül nagy mennyiség, illetve mondjuk azért ma már az orvos tudomány is javalja bizonyos betegségeknél, megelőzésnél, akár mondjuk a immunrendszer elősítés, látás, javítás, tehát mondjuk egy ilyen 1000 mg-okat azért ma már minden további nélkül szoktak ajánlani, de azért mégsem 4000 mg, azért erre mindenki felsziszeg még ma is. Szentgyörgyi orvosként a Semmelweis Egyetem jogelődjén a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán diplomázott, és ahogy említetted is, a Nobel-díjhoz vezető kutatásait részben Szegeden végezte, majd miután Nobel-díjas lett, akkor sem hagyta abba a tevékeny munkát, sőt, talán még intenzívebb fokozatra kapcsolt. A fiatal kollégái például a Magyar Tudományos Akadémián is ódákat zengtek arról, hogy a professzor úrnak milyen teherbírása volt még idős korában is. Miután Nobel-díjas lett, további kutatásokat végzett, és Magyarországon is, tehát 1945-től ő lett a, ugye megint csak azt mondom, hogy a Semmelweis Egyetemnek a jogelődjén, tehát ugye a budapesti orvosi karon az élet és kórvegytani tanszéknek a tanszékvezetője, és abban a két évben, amit ugye itt eltöltött az emigrálásáig, teljesen újjászervezte, létrehozta a biokémiai intézetet, amely ma az Orvosi Biokémiai Intézet. Vajon ehhez csak egy Nobel-díjasnak van, vagy volt lehetősége, vagy pusztán a tudományos kutatásai alapján, ha mondjuk nem lett volna Nobel-díjas, vajon akkor is megkapta-e volna ezeket a lehetőségeket? Illetve még az a kérdés is felmerül, hogyha a Szovjetunió térhódítása nem következik be, és mondjuk nem csak két évet maradt volna, mert aztán utána rövid időn belül választott hazájában az Amerikai Egyesült Államokban kötött ki, és ott folytatott életét és kutatásait. Tehát mit hozott volna, mit hozhatott volna még Magyarországnak pluszban Szentgyörgyi Albert akkor, hogyha gyakorlatilag a politika nem űzi el?
0: Hát ez nagyon jó felvetés. Az életpályának egy nagyon fontos szakasza, úgy 38-39-47-ig, amit Magyarországon töltött el. Nos, ez nagyon kalandos út volt ám, sok nehézséggel a tudományos pályán is, de a közéleti tevékenységben. Ugye említettem az előzőekben, hogy egyik tudóstárs azt mondta, hogy tudós volt és humanista. De ezen túl a humanizmushoz, az ember szeretethez, az emberrel való foglalkozáshoz a politikai tevékenység is hozzátartozott, mert ő nem csak beszélt, arról, hogy magyar vagyok, hanem tett is a magyar hazáért. Tehát ez egy nagyon lényeges megállapítás. Az ő lényéből, erkölcsi tartásából ez következett. Említetted a Budapesti Egyetemet. Jó kérdés, az biztos, ugye nem tudjuk, hogy mi lett volna, de az biztos, hogy már a 30-as évek végén, 32 körül már egyszer fölterjesztették őt Nobel-díjra, mint ez már ugye 50 év után már nyilvánosult. De ott valaki, hát szóval nem támogatta. Na, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy kezdetben a pesti professzori kar nem túlságosan örült Szent Györgyinek. Tudnék, egy angol száz lezserebb szellemet, életvidám felfogást, a szellemnek való alázat, tudományát és tulajdonságát tartotta magában. És hát erre csak egy példa, hogy a visszaemlékezésben leírja, hogy elég nagy problémát jelentett, hogy az egyetemi előadásoknál ugye úgy volt, hogy a professzorok felolvasták az előadást. Szent Györgyi nem. Szent Györgyi kiállt oda, kötetlenül szabadon mondta a beszédeit. Gyönyörű stílusban ezt elmondom, logikusan elmondta, ugye utaltam arra, hogy mit mondott, hogy minden természettudósban van egy filozófus és egy kis költő is, de azt mondták az angol kollégák is, illetve írták, hogy amit Amerikában elmondott beszédeket, az is felemelő volt, tehát olyan angolra fordítás, csodálatos stílusban tudott beszélni. Ha már itt vagyok, akkor ezt megemlítem, hogy ugye költő, amikor kint volt Amerikában, már akkor dúlt a vietnámi háború, tehát ő szembe találkozott, az már bonyolította, nehezítette a tudomány, nehezítette az orvosláskan, kevesebb pénzült, stb. És akkor ő nagyon keményen felszólalt, amerikai elnökökkel tartott kapcsolatot, ott Fehérház bürokratáival is, és leveleket adott közre, újságokba jelentettek cikkeket, hogy fejezzék be, hát itt élni kell, nem a háború, stb. Stb. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, és ott írja meg 65-ben a Psalmus Humanus, tehát az ima az emberét, körülbelül én így fordítanám, című versét, amit aztán 65 után már ő lemezre vette, és elküldte a prominensebb országvezetőknek, és ebben fohászkodik Istenhez, a gondviseléshez, a békéért, stb. Tehát ezt csak azért hoztam fel, hogy ő mindent megtett a lira világában, megtett a tudományos életben, és megtett voltak éppen a filozófikus és a politika szintén.
1: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, amiből megtudhatják, hogyan került Szent Györgyi Albert a politika színterére, miként vélekedett hazájáról, illetve szó esik a feledhetetlen tudós családi hátteréről is.

0: Nagyon nagy lelki élményt és hatást jelentett számára, hogy a világhírű Sorbonne Egyetem díszdoktorává adta. 38-at írunk. 38 második világháború előtt vagyunk, első világháború szörnyűségei után vagyunk, és a francia tudós társadalom nyilván függetlenül és nem valószínű, hogy konzultált a politikával, meghívja Szent Györgyi Albertet, a magyar tudóst, hogy átadja neki a tudományos díjat. Ez egy óriási dolog, de az is óriási dolog volt, Szent Györgyi nagyságára való és magyarság tudatára való, hogy a beszédében valahogy úgy fogalmazott, hogy egy bal sorsában naggyá vált nemzet tudósa vagyok. És biztosítom a tisztelt publikumot, hogy magyar tudósok, magyar művészek által ez a nemzet még magasabb szintre fog emelkedni. Egy nagyon nagy sikert aratott, és nagyon örült ennek a kitüntetésnek. Na most utána jött a Magyarország évek, visszatér Magyarországra, tudományos életbe, de, és akkor itt visszatérek az előző kérdésedre, a bevezetődben, hogy tettél, vajon ha nem Nobel-díja Szent Györgyi, akkor eljutott volna ilyen magaslatokra. Ahogy én látom a kutatásaim meg a információm alapján, amikor visszatért, ugye a Kléber-Zern időszak, ő nagy ember volt már előtte is, mert például az, hogy a Korvin koszorút megkapta Hortitól. Ez 37. január-februárjában adták át, tehát elismerte. Akkor utána, amikor visszajött, akkor később valamikor ugye Szegedre kerül. Szegeden aztán 41-től 42-ig volt a akkor már Horthy Miklósról elnevezett egyetemnek a rektora. Egy évig volt ennek a rektora, és akkor ott csodákat művelt. Aztán egyre intenzívebben bekerül Magyarország politikai életébe. A németek elleni küzdelemben részt vesz olyan, hogy Bai Zoltánnal például, aki Gyulaváriban pihen, a hanvai nagyon jó barátok voltak, és fölkérték a Tudományos Akadémia vezetéséről, nem vállalt el, Kodály Zoltán lett, de részt vett a tudományos élet irányításában, és a tudomány és a politika kapcsolatáról két megjegyzését mindenképpen kiemelném. Az egyik megjegyzés, ami lehet, hogy kicsit mentegetőzés is, de mégis, hogy nem ő kereste a politikát, hanem a politika szökött be az ő életébe. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy magával sodorta, nem ő ment kuncsorogni, hogy valamilyen funkciót kapjon a politikai életben, hanem őt kereste meg a politika. Pontosabban a magyarországi politikai viszonyok úgy alakultak, hogy ő úgy érezte, hogy hazájáért sok mindent meg kell tennie. A Szovjet-Magyar Baráti Társaságnak elnökévé választották, ezért aztán több támadást kapott, mi több, amikor Amerikába 48-ban kiment Angliába, elég sok problémája volt ebből, mert az amerikai hírszolgálat kutatgatott, hogy na hát az orosz kapcsolat, pedig nagyon tudóshoz méltó, és tényleg egy intellektuális emberhez méltó választ adott, azt mondta, hogy hiába bírálják őt azért, hogy kereste a kapcsolódást az orosz tudomány, mert pontként a Tudományos Akadémia többször meghívta. De azt mondja, ő azzal tisztában volt, hogyha már a nagy világrend alkotói úgy döntöttek, hogy Magyarország szovjet fennhatóság alá kerül, ez várhatóan tartós időszak lesz. Hát ha tartós időszak lesz, akkor a békében élés többet használ hazámnak, mint hogy viszálykodjak az oroszokkal. Tökéletes. Mikor a Rákosi rendszer erősödött, akkor ő kivonta magát a politikai életből, kért engedélyt arra, hogy Svájcba menjen pihenni, síelni. Aztán kint volt Svájcban, közben kapta a híreket, hogy a barátjait már a Rákosi rendszer szereplői, politikai tényezői kezdik letartóztatni, és szóval jött a rém, a Rákosi rendszer rém, és ennek ellenére hazajött volna, de amikor van az a író, aki a Halálos tavaszt is írta, majd ez megint eszembe jut,
1: Zilahi Lajos.
0: Zilahi Lajos, így van. Az nagyon jó barátságban voltak, és hírt kapott, hogy Zilahi Lajos letartóztatták. Akkor már tudta, hogy itt ő következik, és valóban már többen mondták, hogy hát inkább maradj kint, mert bajba kerülsz. És akkor döntött úgy, hogy 48-ban elindul a nagy új világ felé, Ott kezdődött el életének a második szakasza, hát most nem számoltam pontosan össze, de 40-valány évet élt kint Amerikában. Tehát majdnem fele-fele Magyarország és Amerika. Két alkalommal jött aztán haza. A Szegedi Biokémia Intézetnek a avatására hívták meg, ahol díszdoktorrá avatták. Ez is egy felemelő élmény volt. Nekünk, akik nem a tudománnyal foglalkozunk, hanem emberileg, meg a személyiségét kutatjuk, az volt nagyon érdekes, hogy akkor mondta el egy nagyon híres beszédét a rádiónak, aminek érdekessége, és ott fejtette ki, körülbelül így hangzott, hogy én egy másik országnak, Amerikának vagyok állampolgára, igyekszem ennek az országnak hasznára lenni, de ebben az igyekezetben soha nem feledtem, hogy magyar ember vagyok, hazám Magyarország, mint ahogy gyermekkoromban volt. Ez fantasztikus beszél.
1: Csodálatosan beszél. Bennem felmerül az a kérdés, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy valaki ekkora zseni legyen. Tehát milyen összetevők szükségesek? Ez biztos, hogy nagyon sokakat érdekel. Ugye Szent Györgyének azért van egy olyan családi háttere, ami által, hogyha mondjuk ő nem lett volna tudós, ő már akkor is egy valószínűleg ismert ember lett volna, bármivel foglalkozott volna, hiszen az anyai péd nagyapja Lenhosszék Mihály Ignác volt, aki Magyarország főorvosa. Hát ez gyakorlatilag a mai az országos tisztifőorvosi rangnak megfelelő pozíció. Tehát a déd nagyapja 1825-től volt Magyarország főorvosa, és 1825-ben ő vezette be a kötelező védőoltást, konkrétan a himlő elleni védőoltást. Ezzel emberek százezreit mentette meg, és valószínűleg valamiféle affinitás a tudományok és az élettudomány irányában azért náluk öröklődött családi vonalon.
0: Igen, ez nagyon jó, ezt a vonalat, ez egy nagyon a tudományos pályát tekintve egy abszolút meghatározó forrása az ő zseniségének, nagyságának. Hát nyilván itt a gének hatása, de hát ez is a gén állományban benne van, ha valaki az orvostudománnyal, a szellemi élet csodáival foglalkozik, és a ő családjukban, amiről beszéltem, hogy a művészethez való affinitása, mindennapos volt, írja a zene. Állandóan ezt hallgattak, gyönyörű szimfóniákat, zongorázott az édesanyja, és akkor ez is kódolódott belé. Tehát az orvosi, a tudományos, a világ rejtelme iránti nyitottság az származik az anyai ágról. A másik ág, az apai ág, az őt úgy kísérte végig, mint ahogy írja egyik írásában, hogy azt mondja, édesapám azt mondta nekem, azzal engedett útra, hogy fiam, tedd mindig azt, amit jónak látsz. Ez ugye a szabadságnak a sugallata, vagy a biztatása. És a másik, hogy a papa, mint jogászember, gazdálkodó, a kreativitásnak ezen ágát örökölte tulajdonképpen Szent György. Meg a politikához való affinitás, talán nem is mondom, hogy politika, hanem inkább a
1: közélet, való,
0: ugye az ember javát szolgálja, azok a közéleti tevékenységek, hisz a Szent Györgyi vonalon is, ugye ők Erdélyből származnak, de több olyan politikai pályán lévő őse volt, aki a bécsi udvarban dolgozott. Tulajdonképpen az apai ágon jön a politikai élet lendülete, anyai ágon pedig a tudományoknak a vonzalma.
1: És valószínűleg akkor az apai ágról, ugye a politikai ágról jött a nyelvi készség, és említetted, hogy onnantól kezdve, hogy Nobel-díjas lett, azért válságba került az élete, hogy akkor mi várhat még rá, ugye számot adott, bár utána még rengeteg fantasztikus dolgot és produktumot csinált, de hogy ez a Nobel-díj ez azért is nagyon érdekes, mert ha valaki megkapja, akkor onnantól kezdve élete végéig gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész világ figyeli, és ezzel lehet nagyon jól élni, és lehet kevésbé jól élni. És azt gondolom, és biztos ebben megegyeztetünk, hogy Szent György Albert remekül élt ezzel a lehetőséggel, és élete végéig egy olyan tudós életét élte, akire büszkék vagyunk, büszkék lehetünk, és a jövő ifjúságának is mindenképpen példát mutat. Kedves Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a figyelmet.

0: Start Rádió.
1: Dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Start Rádió.
3: Sok zene, és még több!
4: Start Rádió. Start.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Simpől Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Rózsa Böbe modernkori boszorkány lesz, akivel a benne rejlő erőkről, illetve azok felfedezéséről fogunk beszélgetni. Ki is valójában a boszorkány? Mielőtt a mondák seprűvel szágoldozó némvereire asszociálnánk, gondoljunk inkább egy olyan segítőre, aki az energiákat pozitív irányba terelgeti. Racionalista gondolkodók hívhatják életvezetési tanács, de ő, aki hisz a természet feletti létezésében, úgy véli, hogy boszorkány. Tartsanak velünk!

0: még több. Sportrádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója, és köszöntöm mai vendégemet, Rózsa Böbét, aki a modernkori boszorkányságról fog velem beszélgetni. Szia Böbe, mutatkozz.
2: Szia Brigi, Rózsa Böbe vagyok, Békés Csabán születtem, és itt is élek, hát most már a férjemmel, mert a nagyfiunk az kirepült Budapestre egyetemista, készíti a szakdolgozatát, úgyhogy ketten vagyunk, és hát itt éldegélünk.
1: Hogy lettél boszorkány? Hogy jöttél te erre rá, hogy te itt a 21. század idusán nekiállsz boszorkánykodni?
2: Hát ez, mivel lassan már 50 leszek, mondhatni, hogy nem új keletű, sőt annyira nem új keletű, hogy egészen a mostani életem gyerekkoráig vezethető vissza, mert hogy nekem többször mondták, amikor apróság voltam, hogy te kis boszi, de tudod, ezt olyan nagyon kis kedvesen, aranyosan, és a legtündéribb az anyai nagyikám volt, aki ezt mindig így megsimogatta az arcomat, tudod, az a kis kedves nagy is energiával, és te kis boszi, mert hogy olyan kis huncut voltam, tehát hogy én mondhatnám azt, hogy nem voltam jó gyerek, de nem is rossz, hanem az az eleven. Fáramáztam lánylétemre, verekedtem, fociztam, tehát minden, ami a csövön kifér. És aztán 4 éves voltam, amikor elmentem óvodába, és hát az első komolyabb jel, nem volt már szabad jel az óvodába. Virágocskákat, mindenfélét elvittek ugye a lányosok, és akkor volt egy pár, és köztük volt a seprű. És a seprűt az óvónéni választotta ki nekem a seprűt, úgyhogy nem tudom, ott az óvónéni mire volt már akkor éber velem szembe, de hogy már akkor seprű volt az jelem. Úgyhogy amikor ez így leesett nekem sok-sok évvel később, főleg amióta beleálltam ebbe a boszis energiába, akkor mondtam, hogy hát igen, ez már akkor ott volt. És aztán utána szépen mentem tovább, mint ahogy mindenki más cseperedtem, ugye óvoda, iskola, tovább. És mindig volt bennem valami olyan, nem tudom, egy ilyen belülről jövő információ, vagy energia, hogy megfogalmazhatom, most már tudom, hogy ennek az volt a neve, hogy tudtam, hogy kilógok mindenhonnan. És hogy hajlamos voltam ugye rosszul érezni magamat ettől, főleg akkor, amikor büntit kaptam, vagy beírtak az ellenőrzőmbe, hogy az Erzsike, mert akkor még Erzsébet voltam. Most már lejutottam oda, hogy megváltoztattam a nevemet Böbére. Hát nem éppen úgy viselkedik, ahogy kellene, vagy ahogy a normáknak megfelel. És hát az én anyukám az mindig tudta, mert hogy hát ott volt, hogy na hát, hogy azért így meg úgy nem lehet viselkedni, de azért nem volt ez, hogy most így sarokba voltam állítva, vagy hogy ilyen nagy büntik, mert egyébként az anyukám is nagy boszorkány.
1: Szóval hagytak boszorkánykodni.
2: Igen, már akkor a magam kis életkorának megfelelően, és aztán utána egy egészségügyi kihívás volt, ami engem más irányba terelt, úgymond a racionális valóságtól egy kicsikét, na és akkor aztán zúgy bele az energetikába úgy, ahogy kell, és aztán ott elkezdtek a képességeim szépen felébredni, és rájöttem arra, hogy nem csak a saját testemmel vannak képességek, ugye az, hogy kialakult egy betegség, hát ugye nem figyeltem oda a jelekre, most már ezt is tudom ugye utólag. És aztán utána, ahogy elkezdtem tanulni ezeket a technikákat, akkor rájöttem, hogy nem csak a saját testemmel van képességem, hanem úgy egyáltalán úgy a többi testem is.
1: De ez azt jelenti, hogy érkezett egy betegség az életedbe, és nem megijedtél, mint egy átlagos ember, hanem elkezdted gyógyítgatni magad?
2: Igen, először is már ott azon nyomban kérdeztem, hogy hát, de hogy ez micsoda lehet vajon, mi lehet ez az egész, pedig akkor még így nem volt így úgymond spiritualitás az életemben, vagy ilyen, hogy energiák, dehogy is nem. Hát már utólag rájöttem, hogy dehogy nem, hát a varázslat, a spiritualitás, az energiákkal való működés az alapállapotunk, és hogy egyébként meg az mindenkiben benne van. Tehát, hogy
1: benned is benned volt, igen. Csak nem így nevezted.
2: Így van, más nevet adtunk neki. Ugye a racionális valóságunkban másképp hívnak dolgokat, mint az energetika terén, vagy az energiagyógyászat terén, és ez is így teljesen rendben van. És hogy ugye elkezdtem, mert hogy olyan nézőpontom volt, hogy azért orvossal is megnézetem, hogy mi ez, és hát azon a útvonalon elindultam. És amikor már 4 éven keresztül mindig menetrendszerűen, szinte ugyanabban a hónapban, mindig kikötöttem ugyanannál az orvosnál, és még mindig fennállt a probléma, na jó van, akkor mondtam, hogy itt a véle, fuss el véle, elindultam egy másik irányba, 180 fok, és akkor jött az energiával való munka, és hát ott nem csak a képességeimre ébredtem rá, hanem nagyon sok mindenre, hogy az életemben mennyi mindent nem úgy csináltam, ahogy nekem az kényelmes, kellemes, könnyű volt. És hát aztán ez közel 20 éve volt, és aztán hát itt nem volt megállás. Amikor az ember ezeket megtapasztalja, akkor valahogyan éber lesz olyan jelekre, olyan információkra, amit másképpen fordít le magának, és utána megismerkedtem más modalitásokkal, sőt egy olyannal is, ami kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a testekre, és ez nekem nagyon a világon volt. És ahogy így tágult szépen az ismeretségi köröm, tágult az éberségem, tágult az információm, és ott már nem csak az energia világára, hanem ugyanúgy a racionális világra is a rálátásom, a nézőpontjaim elkezdtek megváltozni, és bekerültem egy olyan közösségbe, ahol olyan másképp, még jobban, még másképpen fogták föl ezeket a dolgokat. És megismerkedtem egy olyan hölgyel, aki úgy gondolta, nagyon nagy, széleskörű tudásra tett szert ő is már az energetika, energiagyógyászat világába, és ő úgy gondolta, hogy hát, hogy így viccből, így játszásiból csinál egy ilyen bossis csoportot, és hát bejött. Bejött a gondolata neki, és hát ez már több éve volt, és én már mindjárt az első jelentkezők közt ott voltam, hogy én jövök, én szeretnék ebben részleni, fogalmam nem volt, hogy mire jelentkezek, nem tudtam. Szerintem még akkor lehet ő se, hogy mi fog ebből kikerekedni, de hogy ott volt az izgatottság, amikor tudod gyerekkorodban, jaj, hogy megkaptam ezt a játékot, vagy babát, vagy valami, és hogy annyira csodálatos volt, mert ahogy lement az első csoport, úgymond, ahogy én, amiben én is benne voltam, ott felébredtek még plusz képességek, akkor még 10 hónapos volt a képzés, és a következő csoport, mikor indult, akkor én már ott vállaltam, megbeszélve ezzel a hölgyel, hogy az anatómia rész, mert ugye én masszőrnek is tanultam, nagyon sokféle masszást megtanultam, és ugye ez hozott egy ugye anatómiai tudás, meg még pluszban a saját éberségem a testekről, és a második csoportban meg már én tanítom az anatómiát, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy doktor meg orvosok lesznek, hanem mivel testkezeléseket csinálunk, ezért fontos az, hogy tudjuk, hogy a vesénk a májunk, igen, mi hol van, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy fogd meg mondjuk a kerescsontot, akkor mondjuk ne a nyakálá keresgéljen az illető. Úgyhogy, hogy, és akkor ez meg még sok más van még itt, tehát hogy nem csak a test.
1: Tehát 20 éve ébredtél rá arra, hogy neked vannak képességeid körülbelül. Bár gyerekkorod óta kísértek a jelek.
2: Igen.
1: És azt szeretném kérdezni, hogy neked mindig kényelmes volt az, hogy mondjuk a családodon belül is bossinak tituláltak, vagy volt esetleg ellenállásod a bossisággal kapcsolatban? Mert manapság ugye nyilván, akit boszorkának, boszorkáinak titulálunk, amellé azért társul egy jó nagy halmaz előítélet és nézőpont, és mondhatni a mai emberek is még mindig abban vannak, hogy a boszorkányok rosszak, tőlük félni kell, ugye egy teljesen ismeretlen varázsvilághoz köthető mítikus lények, és a nagy ismeretlen ezzel kapcsolatban. Ez neked mennyire volt esetleg szerepkonfliktus, vagy bármi konfliktus a lelkecskédben?
2: Alapvetően én mindig tudtam, hogy az, ami bennem van, az nem rossz. És hát tettek róla a helyzetekbe, hogy rosszul érezzem magam tőle, és voltak, mondhatni így, összehúzódásaim, vagy önbántalmazásaim, de hogy azon mindig felül tudtam kerekedni azért valamilyen szinten, de ilyen nagyon éles helyzet soha nem alakult ki, hogy engem most ezért bántsanak, vagy hogy ne azt mondják kedvesen, hogy boszi vagy, hanem te egy boszorkány vagy, és akkor gonoszan így engem berakni ebbe a dobozba.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbe bosszival, akitől megtudhatjuk, hogyan lesz valakiből boszorkány, illetve hogy hogyan tapasztalta meg a racionalitás mögötti világot.

0: még több.
1: Sport Rádió.
2: Más irányból viszont valahogy nem feltétlen a külvilág, hanem hogy én magamban, amikor elkezdtem az energiákkal foglalkozni, nagyon sok előző életes információ érkezett meg hozzám. Hogy én hányszor voltam ezért megbüntetve. Tehát inkább előző életes információim voltak, mint jelen életes arról, hogy én...
3: Ezt hogy kell elképzelni? Hogy érkeztek neked ezek az információk?
2: Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megtanultam meditálni, én nagyon-nagyon szerettem a meditációt, mert azon túl, hogy hozott egy békét lelkileg, és hozott egy kipihent állapotot testileg, azon túl mindig kaptam valami... olyan infókat, ami általában képekben jelent meg nekem. Tehát ez is egy képesség. Nem mindenkinek képekben jelenik meg. Van, aki csak energiákat érzékel, de tudja, hogy az az energia mit jelent. Van, akinek színekben jelenik meg. Van, akinek különböző árnyalatokban jelenik meg. Van, akinek semmi nem jelenik meg, és ez is teljesen rendben van. Mert hogy ugyanis az energiák világában mindig úgy jelenik meg minden információ, sőt, nem csak az energiák világában, hanem a racionalitásban is, hogyha egy jobban belegondolok, mindig úgy jelenik meg minden információ, úgy jut el hozzánk, ahogy mi azt be tudjuk fogadni. És ez lehet egy emberke, aki jön és mond két mondatot, és így hoppá, csak leesik nekem. Nyilván ehhez kell egy éberség. De hogy nekem visszatérve erre a meditációra, nekem ott jött nagyon sok információ ezekről a dolgokról, és először nem tudtam hova tenni. Volt olyan, amitől így konkrétan megijedtem, amikor konkrétan a boszorkány égetés jelent meg.
3: Azt a mindent.
2: És akkor, hogy mi közöm van nekem ehhez? Hogy ez most miért jelent nekem meg? Amikor már ugye kijöttem a meditációból, akkor ugye élénken éltek ezek az információk, és aztán utána nyilván volt egy tanítóm, egy segítőm, voltak körülöttem olyan emberek, akik segítettek ráébredni, hogy vajon milyen válaszok vannak ez mögött, és aztán utána, amikor már sokat gyára jöttek ezek az információk, akkor egyszerűen csak kérdeztem, hogy akkor ez most a múlthoz tartozik, hogy milyen információ van itt számomra, amivel most itt van dolgom, nyilván azért jelent meg. Úgyhogy, és aztán így, mint a hamupipőke, a hamuból ugye így kiválogattam a dolgokat, aminek relevanciája volt, vagy van a jelenben, és aztán azzal mentem tovább. És addig ott volt velem, amíg volt vele dolgom, aztán lapozzunk. Kérem a következőt. Körülbelül így.
3: Szóval, innentől kezdve nem annyira kérdés számomra, amit elsőnek felírtam magamnak, hogy vannak-e boszorkányok 2024-ben, mert hogy olyan bizonyossággal mesélsz ezekről a különleges képességeidről, hogy már én sem kétkedek ebben. Hogyan lesz valaki boszorkány? Honnan lehet tudni valakiről, hogy boszorkány, illetve megtalálják-e a boszorkányok egymást? Erről mesélj nekem, kérlek.
2: Hogyan lesz valakiből boszorkány, vagy hogy derül ki? Mindenféleképpen ez az én példám, ahogy keresztül mentem ezeken, és ahogy ráébredtem dolgokra, ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy vannak olyan képességeink, amit amikor megszületünk, nem tudunk. És hogyha megengedjünk, hogy fölébredjenek...
3: Illetve akkor tudjuk legjobban, nem? Csak elfelejtjük.
2: Igen, így is lehet mondani. Igen, útközben elfelejtjük. És aztán utána, amikor én hiszek abban, és látom, és tudom, mert ezt tapasztalom a saját praxisomban is, hogy mindig, ami történik az adott életben velünk, bármilyen esemény, az mindig valahogy, hogy azért történik, hogy ránézzünk arra, hogy hogyan működünk, hogy meglássuk az összefüggéseket. Igen, hogy kik is vagyunk, miért vagyunk itt, és aztán utána megnyílik egy olyan világ, ahol rájövünk arra, hogy vannak különleges képességeink, és ezt szokták sokszor boszorkánynak, boszinak titulálni. De menjünk tovább egy picit ennél, mert az, hogy most energiagyógyászat testeket kezelek, segítek ráébredni arra, hogy valakinek mi nem jól működik az életében, ugye, aki hozzám fordul, viszont maga a boszorkányság az ennél sokkal tágabb.
3: Mi szerint?
2: Nem csak az, hogy én ráébredek, és mondjuk először saját magamon kezdem el ezeket a képességeket kipróbálni, hanem teljesen más kapcsolódás lesz a külvilággal. Sokkal hamarabb meglátja az, aki beleáll ezekbe a képességekbe az összefüggéseket, nem csak saját magával kapcsolatban, hanem a külvilágban. Más emberekkel kapcsolatban, más kapcsolódásokban. Jobban rálát arra, hogy a racionális valóság mögött milyen energetikai összefüggések vannak, és ez óriási volt számomra, mert hogy amikor az ember megtapasztalja ezt a másik oldalt, akkor hajlamos megítélni a racionális valóságot, pedig az is van valamiért, és ugyanolyan létjogosultsága van rajtam, és most nekem, amiről beszélek, nagyon igaz, mert hogy fut a testemen végig a hideg, a meleg, és így jelez az én testem, hogy, hogy igaz az, amit mondok, amit gondolok, és amit élek, és ez nekem a legfantasztikusabb visszajelzés, és ez is egy boss is képesség mondhatni, de menjünk még tovább, nem csak a racionális valóság és az energetikai világnak a kapcsolódása és az összefüggései, hanem például a természettel való kapcsolódás. Kommunikálni tudsz fákkal, növényekkel, állatokkal, hogyha hajlandó vagy akkor, mikor bemész egy erdőbe, elkezdenieként az energiaként létezni, hogy nem berohansz, berontasz, hanem annak is van egy csodálatos világa, van az erdőnek egy szelleme, van többféle őr benne, tehát hogy ebbe bele lehetne menni részletesen, de egy olyan kapcsolódást tudsz megtapasztalni, és szerintem ez mindenkinek megvan, akár foglalkozik energiákkal, akár nem, hogy megyek az erdőbe kirándulni, mert az nekem olyan megnyugtató. És biztos vagyok abban, hogy ha nem is tudatosan, de érzékeli mindenkinek a lénye, a lelke ilyenkor, hogy milyen közegbe érkezett meg, mert az a természetes világunk.
3: És van egy megkövetelt tisztelet is bennünk olyankor. Nyilván, ahogy megkaphatjuk ezt a nyugalmat, amiért oda mentünk,
2: így van.
3: Ezért mi is úgy bánunk a természettel ilyenkor, hogy nem ártunk neki, hanem szeretve hagyjuk ott.
2: Igen, igen, hiszen ez a bolygó ugye az energetikai, spirituális körökben ugye földanya, tehát feminin bolygó, pacsamama, vagy ugye többféle neve van, és hogy nekem ez mindig egy ilyen csodálatos, már a neve az volt, és hogy amikor az erdőbe bemész, akkor ő vele kapcsolódsz igazán. Minden teremtmény, aki a bolygón él, az a földanyának a gyermeke. És hogyha az ember képes ezeket fölismerni magában, akár csak egy, szoktam mondani, egy ilyen lepke szálcsapásnyit, akkor mindig megnyílik egy kicsikével nagyobb-nagyobb tér. És már amikor már az egész pillangót már teljes önvalójában látod, kitárt szárnyakkal, ahogy létezik, akkor már azt lehet mondani, hogy hú, akkor te már megnyitottál magadban egy olyan csatornát, ahol el tud indulni ez a varázslatnak szoktuk mondani, de egyébként ez tényleg az. És kapcsolódni tudsz ugyanúgy az állatokkal, más élőlényekkel, és valahogy az egész valóságod megváltozik, és elkezded egy olyan szemüvegen keresztül nézni, amikor azt mondod, hogy én többet nem bántok, én többet nem ítélkezek, hanem úgy igyekszem létezni, hogy harmóniában tudjak lenni ezzel az egésszel. Mert amikor beleállsz ebbe az energiába, akkor olyan oldalait mutatja meg, amit, hogyha csak mész, monoton, automata üzemmódban, mint
3: nem
2: egy robot, akkor nem érzik, illetve érzékelsz, csak nem engeded meg, hogy megérkezzen hozzád ez a sok-sok információ. És egy teljesen más szemüvegen keresztül tudod nézni, és amikor ezeket elismered magadban, akkor még nyílik a tér, és akkor tudod azt mondani, hogy oké, én ezt választom, az egész mindenségével együtt, és ez már akkor egy életvitel lesz. Ez egy teljesen, igen, egy teljesen új világ, ahol önmagad tudsz lenni, és ez a legóriásibb. És mersz önmagad lenni, mert ez a közösség, amiben én is benne vagyok, pont ez az, amit folyamatosan generál, hogy nem bántjuk egymást, hanem elismerjük egymást, vagy hogyha látjuk azt, hogy a másiknak valami már jelen van, már megjelenik, és akkor figyelj csak, hogy észrevetted amúgy, hogy te erre már éber vagy, és hogy te ezt tudod, és akkor, hogy így egymást támogatjuk, segítjük, és megtaláljuk automatikusan a többi bosszit. Mert kapcsolódnak hozzá.
3: Szóval megtaláljátok egymást.
2: Meg. Ez olyan, mint egy láthatatlan, hát igen, az energiákat nem lehet látni, de hogy bár van, aki képes rá, hogy egyszerűen kimegy a kollektívba.
3: Mesélj egy picit erről nekem, hogy említettél itt nagyon sokféle különleges képességet, vagy hát racionális szemmel nézve különleges, igen, képességet, hogy a természettel kommunikálunk, az állatokkal kommunikálunk, a gyógyítást említetted.
2: Igen.
3: Milyen különleges képességekre hajlandóak, hajlamosak, milyen különleges képességeik vannak a boszorkányoknak?
2: Vannak olyanok, akiknek van a kristályokkal, az ásványokkal például különleges képesség, és az nem áll meg ott, hogy ásványkarkötőket csinál, hanem ez tovább megy, mert aki beleáll ebbe a képességébe, a személyre szabottan tudja csinálni, és nem ez az összedobja két perc alatt, hanem hangolódik. És
3: ezzel is gyógyítani lehet?
2: Pontosan, igen. Alapvetően azt ugye mindenki tudja, hogy az ásványoknak van egy gyógyító képességük, hogyha hajlandóak vagyunk összekapcsolódni vele, és ugye ennek is megvan a varázslata, megvan a menete. Ez egy szertartás, amikor valaki ezzel dolgozik. De egyébként az is egy szertartás, amikor egy testtel dolgozunk, mert nem odaállok és pif-paf, hanem ráhangolódok, megkérdezem, hogy mit kér most itt, mi az, amit szeretne leginkább. Én ezért változtattam meg a saját praxisomban is ezeket a kezeléseket úgy, hogy személyre szabott. Mert nincsen nagy könyv, minden test másképp működik, bár ugyanúgy nézünk ki, ugyanolyan a testfelépítésünk, két fülünk van, két szemünk, két kezünk, két lábunk, de hogy más az energetikája, mindenkinek van egy csomagja, amivel érkezik. És például az a boszi, aki mondjuk a kristályokkal dolgozik együtt, hát csak egy példát szeretnék gyorsan elmondani, tavaly kint voltunk az Evernessen, és ott megkértem ezt a kristályos boszi kolléganőmet egy fesztiválon, kint voltunk az Evernessen, az egy ilyen spiri fesztivál, és oda kimentünk, úgy döntöttük, hogy megmutatjuk magunkat a nagy plénum előtt, és nekem van egy saját energetikai testkezelésem, és meg

0: Barátja és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima a brazil fenoménu által dedikált messz. Játszon a Körös Hírcentrum álom-VB döntőjátékában. Az álom-VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom-VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom-EB döntőjáték hivatalos hangja.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Sokat nem, sokat
1: nem.
3: Még több.
1: És még több.
4: Start Rádió.

0: még több a Start Rádión a Napilaza szól. Ennek értünk ma is a végéhez, így köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Jövök holnap is délelőtt 10 órától. További szép napot kívánok!
1: Napilaza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. június 22-e hétfő déli 12 óra van. Nőtt a riasztások száma Békéscsabán, kevesebb volt a tűz, viszont több a műszaki mentés. Elmindus programokkal telt a múzeumok éjszakája. Egyszeri éjszakai varázslat volt a Mini Magyarország Maket Parkban. Már is mondom a részleteket. A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2025-ben összesen 968 riasztást kapott, derült ki abból az éves beszámolóból, amely a városi közgyűlés előtt ismertettek. A jelentés szerint a tűzesetek száma csökkent, ugyanakkor a műszaki mentések jelentősen emelkedett az előző évhez képest. A parancsnokság működési területéhez 15 település tartozik. A bejelentések száma 2024-ben 936 volt, ez 968-ra növekedett tavaly. A tűzesetek száma 59-el csökkent. Összesen 293 ilyen esetet regisztráltak. A műszaki mentések száma viszont 73-mal nőtt, így 675 alkalommal kellett ilyen jellegű beavatkozást végezni. Tűzesetek kapcsán haláleset nem történt, 7 esetben azonban összesen 13 ember sérült meg. 5 alkalommal indult tűzvizsgálati hatósági eljárás. A legtöbb riasztás továbbra is Békéscsabáról érkezett. 623 esetben kellett beavatkozni. Békésen 307 káreseményt regisztráltak, ezek közül 277-et az önkormányzati tűzoltóság kezelt. Mezőberényben 143 alkalommal riasztották az egységeket. A legkevesebb bejelentés Csabaszabadiból, Csárdászállásról és Kamutról érkezett, mindhárom településen 6-6 kivonulásra volt szükség. A téves riasztások száma enyhén csökkent, 132 esetben derült ki a helyszínen, hogy nincs szükség tűzoltói beavatkozásra. A legtöbb ilyen jelzést továbbra is a beépített tűzjelző berendezések adták. Szándékosan megtévesztő bejelentés egy alkalommal történt. A parancsnokság értékelés szerint eredményes volt a lakosság tájékoztatása és a megelőző tevékenység. Javult a készenléti állomány szakmai felkészültsége, és hatékony együttműködés alakult ki a társszervekkel, önkormányzatokkal, valamint az önkéntes és karitatív szervezetekkel. Somogyvári Attila parancsnoka a közgyűlésen szóban is megerősítette a beszámolóban foglaltakat. Hangsúlyozta, hogy a helyi tűzoltók felkészültsége kiváló, 3 tűzoltófecskendő és több speciális eszköz áll rendelkezésre. Felhívja a figyelmet a szénmonoxid érzékelők fontosságára és az ingyenes kéményseprési szolgáltatásra. Juhász István arról beszélt, hogy az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult a tűzoltóság munkája, kiemelte az önkéntesek szerepét és a fiataloknak szóló prevenciós programok jelentőségét. Úgy fogalmazott, hogy a tűzoltóság megfelelő és eredményes munkát végzett. A közgyűlés 13 igen szavazattal fogadta el a beszámolót. Különleges tárlatvezetések, játékok, koncertek, tűzgyújtás és családi programok várták az érdeklődőket szombaton este Békéscsabán. A múzeumok éjszakáján a Munkácsy Mihály Múzeum és a Munkácsy Emlékház késő estig megtelt látogatókkal, akik benépesítették az udvarokat és a kiállítótereket. A rendezvény évek óta az egyik legnépszerűbb kulturális esemény a városban, ahol a hagyományos múzeum látogatás helyett interaktív élményekkel és rendhagyó bemutatókkal várják a közönséget. Idén is minden korosztály talált magának programot. A Munkácsy Emlékházban ezúttal is különleges tárlatvezetések hozták közelebb a világhírű festő életét. A látogatók nem csak a kiállított tárgyakat ismerhették meg, hanem számos érdekességet és kevésbé ismert történetet is hallhattak róla. Laszkó Tímea, a szakmai vezető elmondta, hogy a tárlatvezetésekhez kvíz kérdések is kapcsolódtak, a helyes választadók pedig kézműves bombonokat nyerhettek. Hozzátette, hogy a gyerekeket egész este játszóház, festés, gyöngyvizés és ügyességi feladatok is várták. A szerencse keréknél pedig tudásukat is próbára tehették. A programok között egy gasztronómiai témájú szabadulószoba is helyet kapott, valamint egy gyógynövényekhez és boszorkányos történetekhez kapcsolódó állomás, amely sok látogatót vonzott. Az est egyik különleges eleme Tardis volt, a környéken jól ismert ló, akinek segítségével Nógrádi Csilla mutatta be a 19. századi lótartás világát. A résztvevők megismerhették a lovakkal való foglalkozás alapjait, és természetesen találkozhattak is a népszerű négylábúval. A hangulatról a Spektrum PRT zenekar gondoskodott, akik az utcazene fesztiválról már ismert dallamokat hoztak az Emlékház udvarára. A nagyobbakat az Alföldi Kopók Airsoft bemutatója is vonzotta. Évente mindössze egyetlen éjszakára tárul fel a Mini Magyarország Moket Park különleges esti világa, ahol a fények és a makettek együtt teremtenek varázslatos hangulatot. A történelmi Magyarország mértani közepén az ország legnagyobb arborétumában található szarvasi látványosság 2013 óta működik, és máig az ország legnagyobb egyben egyetlen interaktív makettparkja. A park június 20-án szombaton ismét csatlakozott a Múzeumok Éjszakája országos programsorozatához. Rendhagyó esti nyitvatartása, kivilágított makettekkel és éjszakai vonatozással várták a látogatókat. Az interaktív makettpark mesebeli díszletté változott, a kivilágított épületek ablakaiban fények gyúltak, a területet több száz apró fényforrás öltöztette ünnepi hangulatba. A fák lomb koronáján látványos fényfestések jelentek meg, a sétányokat lampionok, gyertyák és fényfüzérek szegélyezték. A vízfelületeken úszó mécsesek sejtelmes ragyogása tette teljessé az éjszaka különleges atmoszféráját. A Mini Magyarország Makettpark beszámolója szerint az élmény az egész család számára felejthetetlen volt.

0: Egy hipermarket, egy szupermarket és egy nagy bútoráruház. Ezek közül valamelyik már évek óta felfelbukkan a közösségi médiában, mint lehetséges új békéscsabai üzlet. A találgatások miatt Szarvas Péter polgármestert kérdezték az aktuális helyzetről. A Penny, az Osan és a Mömax érkezését sokan várják, és időről időre újra előkerül a téma. A polgármester elmondta, hogy a Körtesor közelében valóban készül egy üzlet megnyitása, a munkálatok láthatók is, azonban a városhoz, mint hatósághoz még nem érkezett hivatalos kérelem a tevékenység megkezdésére. A Gyulai úton tervezett nagyméretű hipermarket kapcsán Szarvas Péter pedig úgy fogalmazott, információi szerint a terület kialakítása megtörtént, de a beruházás indulásáról nincs további értesülésük. A bútoráruház esetében viszont friss fejleményről számolt be. Mint mondta, a cég megkapta az építési engedélyt. A folyamat azért húzódott el, mert a csapadékvíz elvezetésének megoldása hosszabb egyeztetést igényelt, de a tervezők és a hatóságok végül megtalálták a megfelelő műszaki megoldást. A polgármester reményei szerint így a Szarvasi út környékén hamarosan elindulhat a beruházás. Nyári dallamok címmel adott koncertet a Bartók Béla vegyes kar szombaton este a Békés Csabai Réti hídon. A kórus könnyed nyári hangulatú műsorral készült, amelyben a magyar zeneszerzők népdal feldolgozásai és ismert dallamok is helyet kaptak. A közönség többek között az Ó szó lemi jó és a Herc című musical Ébredj fel hajnal című betétdalának kórus változatát is hallhatta. A tavasz vége és a nyár eleje a természet egyik legélénkebb időszaka, és ez a Körös-Maros Nemzeti Park ragadozó madarain is jól megfigyelhető. A fészkekben zajló élet azonban fajonként nagyon eltérő képet mutat. A hosszú távú vonulók és az egész évben itt élő fajok eltérő életstratégiái miatt a költési időszakuk sem egyszerre zajlik. Vannak ragadozók, amelyek ilyenkor még csak párzanak, mások már tojásaikat őrzik, vagy apró fiókákat nevelnek, még néhány faj fiataljai már a szárnyaikat próbálgatják. A réti sok például egész télen a teritoriumukban maradnak, és nagyon korán, rendszerint februárban rakják le tojásaikat. Előfordul, hogy a kotló madarat hóborítja be, de erre szükségük is van, hiszen hosszú a költési időszak, és a fiókák sokáig maradnak a fészekben. Mire május végére, június elejére érünk, a fiatal rétisasok már nagyok és jelentős mennyiségű táplálékot igényelnek. Csapadékos években a folyók zöldárja sok halat sodor az ártérre, ami bőséges táplálékot biztosít számukra. A kék vércsék hosszú távú vonulók Afrikából térnek vissza, ezért későn, csak április végén érkeznek meg. Költésük is később indul, így június elején még akadnak párok, amelyeknél csak a párzás zajlik. A legkésőbb visszaérkező faj pedig a meleg kedvelő darázsaév, amely nemrég tért vissza Afrikából. A párok június elején még csak a territóriumot foglalták el, a költés később kezdődik. A madárvilág sokszínűsége tehát ebben az időszakban különösen látványos a térségben. A különböző fajok eltérő ritmusban élik a tavasz végét és a nyár elejét, adta közre a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóság. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó zenék vannak.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Rádió.
1: Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Én Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Itt szól legelső kérésünk. Sziasztok! A férjemnek szeretnék küldeni egy dalt, aki ma állásinterjúra sietett. Sok sikert, Zoli, menni fog. Téged fognak választani. Így legyen.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És kimossol-e?
7: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15 millió 990 ezer forinttól elvihető. Vagy a város a terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
9: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
10: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 22-től 23-áig
11: a 0,5 literes dobozos Tefl csak 259 forint, a 0,5 literes Monster Classic csak 429 forint, a 180 grammos nádudvari réteges joghurtok Barack, Málna, Mangó 235 forint, míg a 250 grammos Merci desszertek mindössze 1889 forint.
10: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
12: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallott.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A világbajnokság vasárnapi játéknapján Spanyolország kiütötte Szaúd-Arábiát, Belgium újabb pontokat hullajtott el, a zöldfoki köztársaság továbbra is veretlen, míg Egyiptom történelmi sikert aratott. Nézzük a részleteket. A spanyol válogatott megszerezte első győzelmét a világbajnokságon, miután Atlantában 4-0-ra legyőzte Szaúd-Arábiát a H csoport második fordulójában. Az Európa bajnok együttes már az első félidőben eldöntötte a találkozót, a 18 éves Yamal szerezte meg a vezetést. És majd Oyarzabal két góljával a szünetre 3 gólos előnybe kerültek a spanyolok. A második félidő elején egy szöglet után Altambakti szerencsétlen mozdulattal a saját kapujába továbbította a labdát, amivel 4 gólosra nőtt a spanyol előny. A hispánok végig fölényben futballoztak, a szaudi válogatott pedig alig tudott eljutni Simon kapujáig. A záró percekben Torres még egyszer a hálóba talált, ám a gólt Les miatt érvénytelenítették. A belga válogatott ezúttal sem találta meg góllövő cipőt. Los Angelesben gól nélküli döntetlent játszott Iránnal, így 2 forduló után meglepetésre továbbra is nyeretlen. A belgák többet birtokolták a labdát, több helyzetet is kidolgoztak, ám az iráni kapuban Bejrand van kiválóan védett. A túloldalon Taremi egyszer a hálóba is betalált, de a videóbíró Les miatt érvénytelenítette a gólt. A 66. percben Engoly piros lapot kapott, miután lerántotta a kiugró Taremit, így a hajrát ember hátrányban kellett lejátszani a Belgiumnak. Az iráni ezután többször is veszélyeztettek, de Courtois minden próbálkozást hárított, így maradt a gól nélküli döntetlen. Az újonc zöldfoki köztársaság újabb meglepetést okozott a világbajnokságon. A spanyolok elleni gól nélküli döntetlen után ezúttal Uruguaytól is pontot rabolt, miután 2-2-es döntetlent játszott Miami-ban. Az afrikai együttes történetének első világbajnoki gólját Kevin Pina szerezte szabadrugásból, aztán az uruguayak Araujo és Oliveira találatával fordítottak még a szünet előtt. A második fél időben a csereként beálló Helio Valera egy súlyos uruguayi hibát kihasználva kiegyenlített, így a zöldfoki köztársaság második mérkőzésén is pontot szerzett. A zöldfokiaknál

0: biztosította be a győzelmet. Az egyiptomiak egy negyedik világbajnoki szereplésük során aratták az első győzelmüket, míg Új-Zéland továbbra is nyeretlen a tornák történetében.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Startrádió.
1: Startrádió, sok zene is, még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok! Egy pörgős dalt szeretnék küldeni mindenkinek, aki ma túl sokat dolgozik, és már számolja a perceket a munkaidő végéig. Köszi, Csilla!

0: és még több. Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Blast Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere.
4: Start Rádió.
0: És még több.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene?
3: Start Rádió.
0: És még több.
4: Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól. Sziasztok! A férjemnek szeretnék küldeni egy dalt, aki még a legnagyobb káoszban is mosolyog. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Köszi, Klári.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
3: Start Rádió.
4: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma június 22-e hétfő van, sok boldogságot kívánunk Paulina nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Knapik Tamás, a Fiesta együttes gitáros zeneszerzője, de ma ünnepel Barabás Botond, Jászai Mari díjas magyar színész, és Meryl Streep, háromszoros Oscar díjas és nyolcszoros Golden Globe díjas amerikai színésznő is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mihoz? Sok boldogságot, csoda szép napot kívánunk!

0: Kukac.rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
1: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
1: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
1: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntő játékában. Az álom VB döntő játék főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Valamint a Fair Play Plus divatáruház. Divat közel 1000 négyzetméteren. Az álom EV döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több. Start Rádió.
7: Ez a Start Rádió, sok zene is, még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. A napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, záporzivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt keleten és a Nyugat-Dunántúlon élénk északi a szél várható. Holnap napközben 30 és 35 fok várható.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gulöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gulöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, a Grósz és társai burkolóház, valamint a Fairplay Plus divataruház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Start Rádió.
0: És még több.

0: Kulturrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A zöldfoki köztársaság nem csak pontot szerzett Uruguay ellen, hanem újabb történelmi fejezetet is írt a labdarúgó világbajnokságon. A találkozón először fordult elő, hogy két 40 év feletti futballista, Fernando Muslera és Vozinha ugyanazon a VB meccsen lépett pályára. Kevin Pina szabadrugásból szerezte meg az afrikai ország első világbajnoki gólját, amely a torna eddigi legtávolabbról eső találata is egyben. A csapat az utolsó VB újonc 2002 óta, amely első két mérkőzésén veretlen maradt, és a Szaúd-Arábia elleni zárófordulo előtt még mindig van esélye a továbbjutásra. Több sztárjátékos és szövetségi kapitány is bírálta a világbajnoki döntőnek otthont adó MetLife Stadion gyepszőnyegét. Adrien Rabiot szerint a borítás szinte műfűre hasonlít, Vinicius Junior a kiszáradó talaj miatt panaszkodott, Stale Solbakken pedig arra figyelmeztetett, hogy esőben túlság fölgyorsulhat a játék, míg Didier Deschamps szerint a labda másképp pattan a gyepen. A FIFA viszont kitart amellett, hogy mind a 16 helyszínen kifogástalan állapotban vannak a gyepszőnyegek. Ma este folytatódik a csoportkör, 7 órától Argentina Ausztriával, este 11 órakor Franciaország Irakkal találkozik, kett hajnalban 2 órától Norvégia Szenegállal méri összerejét, majd 5 órától Jordánia és Algéria lép pályára.
2: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
4: Start Rádió. Start Rádió.

biztos Klajt Rádió, sok zene és még több. Június 22-ét írjuk, hétfő van, a mai napon a Paulinákat köszöntjük névnapjuk alkalmából, Isten éltesse őket sokáig. Érdekesség, hogy az évből már 192 nap eltelt, és még 173 nap van hátra. A nyár első teljes hete kezdődött, a napolók még mindig hosszúak, így bőven jut idő a szobatéri programokra, a pihenésre és a feltöltődésre. Akár munkával, akár nyaralással, akár egyszerű hétköznapi teendőkkel telik a mai nap, érdemes egy pillanatra megállni és értékelni a nyár apró örömeit. Egy kellemes kávét, a madácsi csergést, vagy egy mosolyt valakitől. Sokszor ezek teszik igazán szépé a napunkat. Legyen kellemes, sikeres és mosolyokban gazdag a hétfőjük.

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Nem az lesz sikeres, aki pusztán elkezd valamit. Az lesz sikeres, aki elkezdi, és ha a fene-fené teszik is, befejezi. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a szere.
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: BB-t.
1: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
2: A nagy álmom Portugália lenne.
3: Ki más nyerhetne? Anglia.
1: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
4: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
1: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom BB döntőjátékában. Az álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Valamint a Fairplay Plus divatáruház. Divat közel 1000 négyzetméteren. Az álomevé döntőjáték hivatalos hangja.
5: Start Rádió.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Sok a szere.
5: Start Rádió.
7: És még több.

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, a Grósz és társai burkolóház, valamint a Fairplay Plus divataruház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Start Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, sziasztok, 3 óra. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több Aracki Zoltán. Még ebben az órában hozom a Coldplay-től az Adventure of Lifetime című dalt. Érkezik majd Anastasia, Michael Jackson, Nick Kamen és Dario G. egy-egy dal. A kermes délutánt, boldog hétfőt. A Start a már is itt van Bill Medley és Jennifer Warnes slágere. Az I've Had the Time of My

0: és még több. Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A zöldfoki köztársaság nem csak pontot szerzett Uruguay ellen, hanem újabb történelmi fejezetet is írt a labdarúgó világbajnokságon. A találkozón először fordult elő, hogy két 40 év feletti futballista, Fernando Muslera és Vozinha ugyanazon a VB meccsen lépett pályára. Kevin Pina szabadrugásból szerezte meg az afrikai ország első világbajnoki gólját, amely a torna eddigi legtávolabbról eső találat. Is egyben. A csapat az utolsó VB újonc 2002 óta, amely első két mérkőzésén veretlen maradt, és a Szaúd-Arábia elleni záróforduló előtt még mindig van esélye a továbbjutásra. Több sztárjátékos és szövetségi kapitány is bírálta a világbajnoki döntőnek otthont adó MetLife Stadion gyepszőnyegét. Adrien Rabiot szerint a borítás szinte műfűre hasonlít, Vinicius Junior a kiszáradó talaj miatt panaszkodott, Stale Solbakken pedig arra figyelmeztetett, hogy esőben túlságos fölgyorsulhat a játék, míg Didier Deschamps szerint a labda másképp pattan a gyepen. A FIFA viszont kitart amellett, hogy mind a 16 helyszínen kifogástalan állapotban vannak a gyepszőnyegek. Ma este folytatódik a csoportkör, 7 órától Argentina Ausztriával, este 11 órakor Franciaország Irakkal találkozik, kett hajnalban 2 órától Norvégia Szenegállal méri összerejét, majd 5 órától Jordánia és Algéria lép pályára.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
4: Startrádió. Startrádió.

0: társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
1: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
6: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út, a TV toronynál.
7: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
8: Internetix.
7: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
8: Internetix.
7: Díjmentes bekötés.
8: Internetix.
7: Legmodernebb optikai hálózat.
8: Internetix.
7: Megbízható, elérhető, korlátlan.
8: Internetix.
7: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
8: Internetix.
7: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
9: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallott.

Közös tart a 98.4-en, június 22-e van, a Paulinák ünneplik névnapjukat, a Paulina, a Paula több nyelvben létező továbbképzése, a Pál női alakja. A Pál egyébként, hogyha nem tudnánk, akkor latin eredetű férfi név, a Paulusból származik, melynek jelentése kicsi. Kedves Paulinák, boldog névnapot és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az

0: Polovinto Fair Play Plus divatáruház. Divat közel 1000 négyzetméteren. Az álomelvédüntő játék hivatalos hangja.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Ritmus.
1: Ritmus.
3: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy végjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, a Grósz és társai burkolóház, valamint a Fairplay Plus divataruház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Hétfőn tárgyalja az Alkotmánybíróság Súlyog Tamás köztársasági elnök indítványát, amely az alaptörvény módosítások korlátairól és terjedelmének értelmezéséről szól. Az államfő azután fordult a testülethez, hogy Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig adott neki határidőt a lemondásra. A 444.hu beszámolója szerint az ülésen az dőlhet el, hogy az Alkotmánybíróság ad-e jogi kapaszkodót az elnöknek az elmozdítási folyamat fékezéséhez, miközben a parlament által múlt hétfőn elfogadott 16. alaptörvény módosítás is az államfő asztalán van. Közben több tucat jogtudós nyílt levélben állt ki a közjogi vezetők leváltása mellett.

0: Angliából.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel. Hello, az a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán, hogy ebben az órában jön Baby D, a Queen, a Mumford & Sons és az Alcazar egy-egy. De a kerves délután hallgassátok a Startot, benne a Bon Jovit, itt a Living on the Prayer.

0: Kulacrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A zöldfoki köztársaság nem csak pontot szerzett Uruguay ellen, hanem újabb történelmi fejezetet is írt a labdarúgó világbajnokságon. A találkozón először fordult elő, hogy két 40 év feletti futballista, Fernando Muslera és Vozinha ugyanazon a VB meccsen lépett pályára. Kevin Pina szabadrugásból szerezte meg az afrikai ország első világbajnoki gólját, amely a torna eddigi legtávolabbról eső találata is egyben. A csapat az utolsó VB újonc 2002 óta, amely első két mérkőzésén veretlen maradt, és a Szaúd-Arábia elleni zárófordulóba előtt még mindig van esélye a továbbjutásra. Több sztárjátékos és szövetségi kapitány is bírálta a világbajnoki döntőnek otthont adó MetLife Stadion gyepszőnyegét. Adrien Rabiot szerint a borítás szinte műfűre hasonlít, Vinicius Junior a kiszáradó talaj miatt panaszkodott, Stale Solbakken pedig arra figyelmeztetett, hogy esőben túlságos fölgyorsulhat a játék, míg Didier Deschamps szerint a labda másképp pattan a gyepen. A FIFA viszont kitart amellett, hogy mind a 16 helyszínen kifogástalan állapotban vannak a gyepszőnyegek. Ma este folytatódik a csoportkör, 7 órától Argentina Ausztriával, este 11 órakor Franciaország Irakkal találkozik, kett hajnalban 2 órától Norvégia Szenegállal méri össze erejét, majd 5 órától Jordánia és Algéria lép pályára.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
4: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
1: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallott.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
7: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
7: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntő játékában.
4: Az álom VB döntő játék főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Valamint a Fair Play Plus divatáruház. Divat közel 1000 négyzetméteren. Az álom EV döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.

0: Startrádió. Közlekedési információ.
1: Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több helyen. A Gyula-Furta összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat a közlekedőknek!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, a Grósz és társai burkolóház, valamint a Fairplay Plus divataruház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Start Rádió.
0: És

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Soron kívül zajlik a nyomozás az ukrán aranykonvoj ügyében, amelyről a legfőbb ügyészség hamarosan részletes tájékoztatást ad. Az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentése alapján a NAV március óta vizsgálódik pénzmosás gyanúja miatt, míg a fővárosi nyomozó ügyészség jogellenes fogvatartás büntette miatt indított eljárást. Az ügyben Magyar Péter miniszterelnök azonnali belső vizsgálatot rendelt el a társhatóságoknál, miközben a központi nyomozó főügyészség vezetője már lemondott posztjáról. Június 22-én kezdetét veszi a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, melyet a Névik elnöke rendelt el az ország egész területére. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a hatóság szakemberei kiemelten vizsgálják a grilltermékeket, a fagylaltüzemeket, a jégüzemeket, valamint a büfékben kapható alkoholos italokat, köztük a rozéborokat. A vizsgálatok a gyermektáborok étkeztetésére, valamint a termelői piacokon és az útmenti árusító helyeken kínált szezonális zöldségekre és gyümölcsökre, különösen a görögdínyére is kiterjednek. A szakemberek a higiéniai szabályok betartása mellett ellenőrzik a termékek nyomon követhetőségét, minőségét és a valódi termelői eredetet is. A szülőknek nem szabad hagyniuk, hogy a gyermekük a bizonyítvány alapján mérje saját értékeit vagy szerethetőségét. Az osztályzat ugyanis csak egy adott időszak pillanatképe. Gál Beatrix szakértő kiemelt, hogy a diákok teljesítményét mindig saját magukhoz kell mérni, és a másokkal való példálózás szorongáshoz vagy teljesítménykényszerhez vezethet. A Benedetto Gyermekvédelmi Szolgálat igazgatója szerint a rossz jegyek mögött gyakran lelki vagy kortárs problémák állnak, amelyeket meg kell beszélni. A szakértő egyúttal óvainta kitűnő bizonyítványok közösségi médiában való megosztásától is, mivel ez toxikus módon inkább a szülői dicsekvésről szól, ráadásul a gyermekeket is kitolja a kibertér veszélyeinek.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több Aracki Zoltán vagyok. Hamarosan jön a Messzívetek és az Unfinished Sympathy, aztán jön majd a Real Life, a Nickelback és a Texas egy-egy dala. És egy évforduló, éppen ma 65 éves Jimmy Somerville zenész, a Bronski Beat, majd a Kommunárc együttes tagja, akit egyébként szólóban is igen gyakran hallunk a Start Rádióban. Például most, már is itt a You Make Me Feel.

0: Kukacradio.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A VB új hősei, a futballvilág a zöldfoki szigetekről és Szalahékról beszél. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Két igencsak érdekes eredmény született a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A foci VB egyik legnagyobb szenzációját eddig szolgáltató zöldfoki szigetek Uruguay ellen is pontot szerzett, míg Egyiptom 92 év várakozás után megszerezte története első VB győzelmét. Uruguay a hajrában nagy nyomást gyakorolt ellenfelére, ám Luis Suárez általa lelátóról buzdított dél-amerikaiak nem találtak fogást a hősiesen védekező afrikai csapaton, a döntetlennel a spanyolok elleni pontszerzés után újabb futball nagyhatalom ellen maradt veretlen a zöldfoki szigetek. A mérkőzés legjobbjának Kevin Pinyát választották, a gólszerző Helio Varela a találkozó után így fogalmazott: erről álmodtam, de soha nem gondoltam volna, hogy így történik meg, az első válogatott gólomat a világbajnoki debütálásomon szerezni, hihetetlen érzés, nincsenek szavaim, fogalmazott a focista.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas akciókkal várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Hétfőtől szombatig hosszított nyitvatartással várja vásárlóit 8 órától 20 óráig. Június 22-től 23-áig
3: a 0,5 literes dobozos Tefl csak 259 forint, a 0,5 literes Monster Classic csak 429 forint, a 180 g-os nádudvari réteges joghurtok Barack, Málna, Mangó 235 forint, míg a 250 g-os Merci Dessert mindössze 1889 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Miért nem termel a napelemem?
5: Mert koszos haver.
4: És kimossa le?
6: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
7: A BYD ismét number one ajánlatokkal érkezik. Bemutatkozik a Seal belépő modellje, a Comfort. A tisztán elektromos Seal Comfort most 1 millió forintos kedvezménnyel már 15.990.000 forinttól elvihető. Vagy a városa terepet? Válaszd a Dolphin Surf modellt most 0%-os hitellel. Legjobb ajánlatok a number one gyártótól. BYD. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek byd.com/hu.
2: Az ön hivatalos BYD márka kereskedése a Glass Kft. Békés Csaba Szarvasi út a TV toronynál.
8: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.

Ez a Start a 98.4-en. A pázsitfű félék pollen koncentrációja jellemzően a közepes, magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, az útifűjé, a szelíd gesztenyéjé és a hásé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Ma nincs front, továbbra is a hőség határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Ma még többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, melyek környezetében átmenetileg vizessé, csúszósá válhatnak az utak. Vezessünk óvatosan, jó utat a közlekedőknek! We'll be right back.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Japánban, mert hogy a jó dolgok azok ott történnek, egy gyors étterem különleges kihívást indított, korlátlan hamburgerezést hirdettek, igaz, nem akármilyen szendvicssel. Az akció középpontjában egy brutális méretű hamburger áll, amelyben 4 szelet marhahús van, összesen közel fél kilónyi mennyiségben. Ehhez jön még 6 szelet sajt, szószok, zöldség és a buci. Az egész együtt nagyjából 1590 kalória, ami majdnem egy átlagos felnőtt napi energia szükségletének a 80%-a, magyarul már egy darab is komoly teljesítmény. A kihívás lényege, hogy a résztvevők egy meghatározott időn belül annyi ilyen menüt ehetnek, amennyit bírnak. A menüben a hamburger mellett sült krumpli és üdítő is van, és új adagot csak akkor lehet kérni, ha mindent teljesen elfogyasztottak. Van azonban egy csavar, a játék 45 percig tart, és új hamburgert csak az első 30 percben lehet kérni. Szóval, aki lassan eszik, könnyen lemaradhat a következő körről. A vállalkozó kedvű résztvevők egyébként nem csak az élménnyel távoznak, mindenki kap egy emlékpólót és egy különleges hamburgertartót is. Ekkora hamburgerhez azért illik már a hamburgertartó is.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok! A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Ma este is kett hajnalban az I és a J csoport második fordulója következik a labdarúgó világbajnokságon, ahol a nyitókör utáni első valódi erőviszonyok is kirajzolódhatnak. A csapatok többsége győzelemmel rajtolt, így a második meccsek már a csoport elsőség szempontjából is komoly téttel bírnak. Este 7 órától Argentina Ausztriával csap össze, az argentinok Algéria ellen 3-0-ás magabiztos győzelemmel kezdték a tornát, és egy újabb sikerrel lényegében már a nyolcad döntőben találhatják magukat. Ausztria ugyanakkor szintén jó alappal érkezik, miután az első fordulóban 3-1-re nyert Jordánia ellen. Este 11 órakor Franciaország Irakkal találkozik. A francia csapat a Szenegál elleni 3-1-es sikerrel jelentkezett be a világbajnoki címre, míg Irak a Norvégia elleni 4-1-es vereséggel nehéz helyzetbe került, így számára ez a mérkőzés már a továbbjutás szempontjából is kritikus lehet. Kethajnalban Norvégia Szenegállal találkozik. A norvégok az első fordulóban 4 gólos győzelemmel jelezték erejüket, míg Szenegál a franciák elleni vereséget szeretné javítani. Hajnali 5 órától Jordánia Algériával játszik. Mindkét csapat kikapott az első fordulóban, így egy újabb vereséggel már biztossá válna a búcsújuk a tornától. Természetesen a mérkőzések végeredményeivel és összefoglalóival jövünk majd holnap reggel.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
4: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
5: Press, trigger, me the press, people, but

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra ez a Start a 98.4-en. A Recki Zoltán, még nem sokára itt lesz majd a Maroon 5. Jön a Right Side Fred, a Propaganda, és itt lesz az Alphaville-től a Big in Japan. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot, benne már is jön a Patch of Boys és a Domino Dancing.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Olyan sztárparádét hozott a foci VB, hogy abban még Amerikában is beleszédülnek. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Túlzás nélkül megállapítható, hogy Hollywood beköltözött a 2026-os labdarúgó világbajnokságra. Már az első napok felhozatala alapján kiderült, hogy ez jóval több lesz egyszerű sporteseménynél. Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok nem csak a rendezésben tesz ki magáért, hanem olyan sztárparádét varázsol a stadionokba, amelyre még a gigafilmek oly sokat látott stúdióvezetői is irigykednek. A legnagyobb celeb felhozatal Los Angelesben volt, az Egyesült Államok Paraguay mérkőzésen a VIP páholyok legalább akkora figyelmet kaptak, mint maga a pálya. Tom Cruise és David Beckham együtt nézte a találkozót, ráadásul Beckham számára különösen emlékezetes napok ezek, nemrég kapott csillagot a hollywoodi hírességek sétányán. A futballikon mellett felesége Victoria Beckham is ott volt.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en. Jönnek az évfordulók. 393 év a Galileo Galilei olasz csillagász visszavonta állítását, miszerint a Föld kering a nap körül. 120 éve született Billy Wilder, amerikai Oscar-díjas rendező, író és producer. 78 éve született Cserháti Zsuzsa énekesnő. 77 éve született Meryl Streep, Oscar-díjas amerikai színésznő. És 36 évvel ezelőtt a mai napon Berlinben lebontották a Checkpoint Charlie, a leghíresebb katonai ellenőrző pont őrházát.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Valamint a Fairplay Plus divatáruház. Divat közel 1000 négyzetméteren. Az álom EV döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
7: Start Rádió.

Budapest tart a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Gúl öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok! A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Ma este is kett hajnalban az I és a J csoport második fordulója következik a labdarúgó világbajnokságon, ahol a nyitókör utáni első valódi erőviszonyok is kirajzolódhatnak. A csapatok többsége győzelemmel rajtolt, így a második meccsek már a csoport elsőség szempontjából is komoly téttel bírnak. Este 7 órától Argentina Ausztriával csap össze, az argentinok Algéria ellen 3-0-ás magabiztos győzelemmel kezdték a tornát, és egy újabb sikerrel lényegében már a nyolcaddöntőben találhatják magukat. Ausztria ugyanakkor szintén jó alappal érkezik, miután az első fordulóban 3-1-re nyert Jordánia ellen. Este 11 órakor Franciaország Irakkal találkozik. A francia csapat a Szenegál elleni 3-1-es sikerrel jelentkezett be a világbajnoki címre, míg Irak a Norvégia elleni 4-1-es vereséggel nehéz helyzetbe került, így számára ez a mérkőzés már a továbbjutás szempontjából is kritikus lehet. Kedhajnalban Norvégia Szenegállal találkozik. A norvégok az első fordulóban 4 gólos győzelemmel jelezték erejüket, míg Szenegál a franciák elleni vereséget szeretné javítani. Hajnali 5 órától Jordánia Algériával játszik. Mindkét csapat kikapott az első fordulóban, így egy újabb vereséggel már biztossá válna a búcsújuk a tornától. Természetesen a mérkőzések végeredményeivel és összefoglalóival jövünk majd holnap reggel.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene,
1: és még több.
0: Startrádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sikos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Magyarország egy Európa párti utat választott, így fogadta az osztrák kancellár Magyar Péter miniszterelnököt, aki az első brüsszeli uniós csúcs találkozójára érkezett. 16 év után először nem Orbán Viktor képviselte Magyarországot.

két év szünet után június 23-án Gödöllőn újra összeülnek a visegrádi négyek miniszterelnökei. Egyetlen fiatal nő sem halt meg méhnyakrákban Angliában a 2020 és 24 közötti 5 évben a humán papilóma vírus elleni oltási kampánynak köszönhetően. A Lancet orvosi szakfolyóirat tanulmánya szerint a 20 és 24 éves korosztályban ez volt az első olyan 5 éves időszak, amikor teljesen megszűnt a halálozás ebben a betegségben, miután a vizsgált nők mintegy 90%-a 12-13 évesen megkapta a vakcinát. A szakértők kiemelték, hogy az oltással csak nem 200 halálesetet sikerült elkerülni, a 10 éves kor elején beadott oltás pedig gyakorlatilag nullára csökkenti a későbbi tragédiák kockázatát. Alig ha lehet a jövőben trükközni a sebességmérés kijátszásával, ugyanis olyan új Trafipax rendszer jelenik meg a hazai autópályákon, amelyet a régi detektorok már nem tudnak időben jelezni. Az újítások a Véda rendszer

0: is feltűnnek majd.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gulöröm.
2: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, a Grósz és társai burkolóház, valamint a Fairplay Plus divataruház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sok a zene. És még több.
4: Start Rádió.
1: Start Rádió.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Hagya Ábris, gitáros, gitártanár. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk!

0: és még több.
1: Hagyja Ábris a vendégünk, gitáros, szervusz, üdvözlünk a stúdióban.
2: Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
1: Nos, én egyébként utána néztem, mert azt hittem, hogy neked ez egy becenév, ez az Ábris, mert ugye az Ábris, az az Ábrahámnak a beceneve gyakorlatilag. Igen. Te Ábrahám vagy?
2: Nem.
1: Na, meséljünk akkor erről egy kicsit, mert ezzel most megleptél.
2: Ábris vagyok, ez egy erdélyi eredetű dolog. A szüleimet kéne kérdezni pontosan, hogy ez honnan jöhetett, de megtetszett nekik egyszerűen.
1: De így is vagy anyakönyvezve, mint Ábris?
2: Így van, amikor születtem egyébként még nem volt naptárba bejegyezve az, hogy névnap vagy valami, de már most van. De egyébként Ábrahám napján tartom a névnapom.
1: Wow, hogyha már szóba hoztuk a szülőket, a kedves szülőket, mesélj kérlek a gyerekkorodról, hogy mikor indult neked a zene iránti vonzalmat, szereteted?
2: Na mondjuk ez egy érdekes kérdés, hogy mikor indult maga a vonzalom a zene iránt. Alapvetően a gitár, mint maga, az olyan 6 éves koromban tetszett meg bátyámmal együtt. Gyakorlatilag egyszerre kezdtünk el járni suliba, művészeti suliba, Kovácsházán. Ő volt az, aki először elkezdett, és ő volt, aki kapott gitárt, aztán gyakorlatilag én is ugyanígy kedvet kaptam, tehát 7 éves voltam, amikor először elkezdtem gitározni. Nagyon, nagyon gyorsan lement ez a elejé, hogy is mondjam, motiváció.
1: Rájöttél, hogy mégse annyira könnyű, mint amilyennek elképzelted?
2: Igen, hát főleg egy 7 éves gyerek, nyilván én most tanítok is emellett a zenélés.
1: Erről mellett még majd beszélünk.
2: Igen, majd visszatérünk rá. De akkor nagyon jónak tűnt, viszont utána nagyon rájöttem, hogy 7 éves korban elkezdeni egy ilyen hangszert, azért nem olyan egyszerű.
1: Egyébként ugye úgy tartják, hogy minél hamarabb elkezdi a gyerek, nem csak a hangszert, hanem bármiféle érdeklődési kört, annál jobb, ugye, mert későbbiek során lehet, hogy nehezebb lesz.
2: Ez biztosan így van, csak maga ez a hangszer egy kicsit szerintem nehéz egy 7 évesek, tehát egyszerűen még nem fejlődött ki úgy az izom, a kéztartások, nem lehet úgy megfogni szerintem a hangszert. Ettől független persze, hozzászokik az ember, meg ahogy nő, legalább hozzá nő magához a hangszerhez, tehát egy jó dolog. És visszatérve, elkezdtem 7 évesen, egészen talán 14-5 éves koromig csináltam, klasszikus gitárt tanultam elméletben, gyakorlatban meg, mivel látta a tanárom, hogy nem vagyok a legélesebb kés ilyen téren, nem voltam az a óráról órára készülős típus, tehát bejártam az órákra, arról nem volt probléma, csak igazából ebből kiismerült maga a gitározás, és nagyon hamar rájött, hogy hát valami mást is nézzünk akkor, mert ez így nem fog menni, a kottából olvasás és a többi. Úgyhogy elkezdtünk akkordokat nézni, elkezdtünk. Az első ilyen komolyabb akkordos darab az a Jimi Hendrix, a Hey Joe volt. Nyilvánvalóan ez az alapakkordokat megtanította, de nyilvánvalóan nem úgy játszottam, mint a Jimi Hendrix.
1: Világos.
2: A klasszikus gitárom. Egyébként talán 8 évesen kaptam is egy elektromos gitárt. Nagyon sokáig aztán igazából állt otthon. Egészen 16 éves koromig akkor vettem elő ezt a gitárt. Akkor már egy másfél éve szerintem nem is nagyon gitároztam. Abba maradt a dolog. Igazából kijártam a 8 általános, és utána a művészeti suli az abba maradt. Egyszerűen elkezdett érdekel zene. Hallgattam zenét. És ez annyira plusz motivációt adott, hogy el tudtam képzelni magam, mint hogyha de jó lenne gitározni. El tudtam képzelni magam, mint gitáros, és gyakorlatilag meg se tudom mondani, tehát ez körülbelül legalább egy év eltelt úgy, hogy nagyon szerettem zenét hallgatni, minden reggel a suliba menet zenét hallgattam, tancsapdát, AC/DC-t.
1: Meg mertem volna győződni róla egyébként, hogy ilyen vonalon.
2: Igen, és blues, a másik a blues. Nagyon szerettem a blues-t, hobót, magyar vonulatban, de aztán külföldi előadók is nagyon sok stílusban. Start Rádió.

0: Startrádió.
1: Első zenekarok mikor alakultak, mik voltak ezek? Ha lehet ezekről mesélni, hogyha nem túl kellemetlenek így visszatekintve.
2: Saját zenekar?
1: Aha.
2: Soha nem volt.
1: Nem volt?
2: Nem Na, volt.
1: De hogy?
2: Érdekes, hogy első zenekarom, amiben gitároztam, az az Ektomorf.
1: Amiben most is vagy
2: így
1: egyébként.
2: Van, így van.
1: De ez hogy? Tehát hogy kell elképzelni, meg miért kell elképzelni? Mert ugye általában az szokott lenni, hogy van a gyerek, megtetszik neki valamelyik hangszer, és akkor ahogy tanul, úgy alapítják meg a osztálytársaival az első suli zenekarokat.
2: Hát igen, alapvetően ez is lett volna bennem, hogy ez de jó lenne. Akkor egy idő után már elkezdett, hát most mit tudom én, 18 éves koromban, 19 éves koromban már nagyon egyre inkább a keményebb vonulat után érdeklődtem. Egyébként az első metal zenekar a Metallica volt, amit nagyon megszerettem.
1: Klasszik.
2: Igen. Gyakorlatilag a belépő dolog, kapudrog a zenében, metalban. Utána Pantera volt, és azon belül Dimebag, aki nagyon meg volt.
1: Igen.
2: És abban az időszakban nagyon gondolkoztam azon, hogy nagyon jó lenne alakítani a zenekart, haverokkal, valakikkel, csak nem volt ember.
1: Tehát nem volt potenciális jelentkező, akivel el tudtad volna képzelni ezt a zenekart.
2: Alapvetően Békés Csabán azért már egy kicsit komolyabb vonal volt, mint mondjuk Mezőkovács házán, illetve Mezőegyesen jártam szakiskolába. Békés Csabán egy picit azért már voltak haverok, akik gitároztak. De pont az, hogy mi az összes haverom, aki zenész volt, gitározott. Uh-huh. Tehát most egy zenekart nem lehet alapítani 5 gitárossal.
1: Hát figyelj, akusztik formáció esetleg,
2: hát
1: maximum.
2: Hát ez az, csak én akkor a Panterát.
1: Igen, az valahogy, tehát
2: az egy kicsit nehezebb lett volna. Úgyhogy nem volt olyan ismerősöm, aki dobolt volna, nem volt énekes ismerősöm, vagy aki screamelt volna ilyen jellegű zenét. De egyébként ettől függetlenül nem is muszáj Panterában gondolkozni, mert nagyon szerettem mellette tényleg a blues-t is. Tehát akár egy blues zenekart is el tudtam volna képzelni, de nem volt.
1: Voltak-e példaképek, vagy vannak-e példaképek, akár zeneileg zenekarok, akár emberek, lehet privát ember is, akire te felnézel és azt mondod, hogy oké, az ő pályája számomra példa lehet.
2: Nagyon sok van.
1: Na, soroljunk.
2: Nagyon sok van, aki így a évek alatt. Nyilván a kezdeti időszakban zenekarok voltak, egy-két ember volt, aki igazából a maga szólógitározás szempontból az első ember Joe Satriani volt, aki így megfogott, mint zenész, mint gitáros. Ez volt az, ami igazából elvitt abba a vonalba, hogy én szeretnék majd akár egy szólóprojektről is beszélgetni, ami majd még később lehet, hogy szó lesz, hogy későbbi terveim, de talán ő volt az első, aztán Magyarországon például Lukács Peta, mai napig nagyon nagy példaérték számomra. Egyszerűen a gitározás, ahogy gitározik, ahogy gondolkozik róla, mellett Tátrai Tibusz, maga a zenéről való gondolkozás.
1: Felmerült egyébként így, ahogy mesélted így a sulis éveidet, Mezőkovács háza neve, és ugye Farkas Zotya onnan származik.
2: Igen.
1: És akkor meg is van a kapcsolódási pont, hogy hogyan találkoztatok? Hogy kell ezt elképzelni? Hogy kerültél az Ektomorfba?
2: Első találkozásunk Zolival az úgy volt, hogy gyakorlatilag én megszerettem magát az Ektomorfot, tehát megtudtam, hogy van egy ilyen zenekar, hogy Ektomorf, gyerekkoromban 14-5 évesen, és úristen, hogy ez a gyakorlatilag Mezőkovács, az első hittem először, és külföldön játszanak, akár Wakenen, meg külföldi nagy fesztiválokon turnéznak, Amerikába, világszerte, és anyukám egy születésnapi ajándékkép vett nekem egy ilyen csomagot, ilyen rajongói csomagot, póló, nyaklánc, ami ez még azóta is a nyakamban van egyébként. Ekkor lettem olyan 15-6 éves talán.
1: Kijelenthetjük akkor egyébként, hogy rajongóból váltál zenekari taggá?
2: Igen.
1: Na, ez szuper.
2: Igen. Jó. Csak ott találkoztunk először, gyakorlatilag elhozta nekem Zoli ezt a rajongói pakot, csináltunk közös képet.
1: Személyesen még ráadásul?
2: Így van. Wow, hát Kovácsházán laktam, tehát neki viszonylag egyszerű volt csak beugrani vele, el is hozta, és meghívott egy próbára, hogy menjek el egy próbára. Kettő próbán voltam, azt hiszem így, az akkori zenekarra. Nagyon élveztem, brutális volt. Akkor még ládák voltak, tehát rendesen tübörgött az egész környék. Nem csak a próbaterem, az egész környék.
1: Gondolom a szomszédok legnagyobb örömére.
2: És gondolod, gyakorlatilag egy kis szobába, vagy kis szoba méretű, ültem a sarokba, kijöttem a próbateremből utána, annyira csengett, annyira zörgött a fülem, hogy egyszerűen már szédültem, annyira brutális. Ez egy sokkot kaptam szinte az egész élménytől.
1: Hát meg maga az Ektomorf zene is, igen, azért nem egy gyertyafényes vacsorához való, nem. Azt tegyük hozzá, igen.
2: És ez volt az első ilyen találkozás, utána később én beköltöztem Békés Csabára, 10 évig itt éltem, aztán most költöztünk évelején vissza Mezőkovácsházára, és itt találkoztunk először egy edzőterembe jártunk, Zolival egy pár szót beszélgettünk, utána hangszerboltba találkoztunk, éppen egy szakadó eső közepette, muszáj volt bemenjek, hogy ne ázzak szét. és levettem a gitárról, egy gitárt a falról, elkezdtem játszani, és így rám nézett egy ismert alapvetően, meg tényleg beszélgettünk már előtte.
1: Meg hát a hangszer volt az gyakorlatilag olyan sokszor, mint egy klubszoba.
2: Igen. Zoli előszeretette belül a fotelra, és meséli a történeteket.
1: Igen.
2: És elkezdtem gitározni, és így nézett rám, hogy te tudsz gitározni. Nem volt előtte szó róla alapvetően, hogy én gitározok is, és hát utána úgy láttam, hogy érdeklődik a dolog iránt, hogy meg látja benne a fantáziát, és akkor utána egy edzőterem edzés alkalmával odajött hozzám, hogy figyelj már, hogyha bármikor lenne szükségem gitárra, ha van kedved, akkor csatlakoznál? Hát mondom, persze. Jó, hogy majd akkor szól. De hát nyilván egy rajongó szemmel vagy füllel hallgatva ez ilyen kicsit nevetséges volt, nem nevetséges, de kicsit megmosolyogtatott a dolog, hogy kicsit azt hittem, hogy ez csak egy ilyen bók jellegű, hogy na, tudok gitározni, és akkor utána rá. Nem is olyan sok időt telhetett el. Start Rádió.

0: Startrádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Startrádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Valamint a Fairplay Plus divatáruház. Divat közel 1000 négyzetméteren. Az álom EV döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Sokat nem, sokat
9: nem.
8: Még több.
9: És még több.
0: Start Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gulöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gulöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, a Grósz és társai burkolóház, valamint a Fairplay Plus divataruház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gúlöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, a Grósz és társai burkolóház, valamint a Fairplay Plus divataruház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják, a szerkesztővel Nédó Gézával. 2026. június 22-e hétfő van. A Békéscsabai Rendőrkapitányság balesetmegelőzési osztálya balesetmegelőzési programot szervezett Békéscsabán, a Szent István téren. A rendezvény az ittas vezetés visszaszorítását célzó egész hetes közúti ellenőrzés sorozathoz kapcsolódott. A főtéri standnál a járókelők közlekedési kérdésekre válaszolhattak, valamint kipróbálhatták az ittas állapotot szimuláló szemüveget is. Az eseményen Kónya Orsolya, rendőrtörzsőrmester, a Békéscsabai Rendőrkapitányság balesetmegelőzési osztályának megbízott előadója hangsúlyozta a zéró tolerancia fontosságát, amely a balesetek megelőzését és a biztonságos hazaérést szolgálja. A békéscsabai Széchenyi Liget adott otthont az első alkalommal megrendezett Eko Fesztiválnak, amelynek célja a környezet és természetvédelem népszerűsítése volt minden korosztály számára. A Táliber Alapítvány mentorálásával megvalósult esemény alkoholmentes kikapcsolódást és digitális detoxot biztosított a fiataloknak. A látogatók gyakorlati tippeket kaphattak a fenntartható háztartás vezetéshez, a legkisebbeket pedig kézműves foglalkozások és társasjátékok várták. A részletekről Pikó Hella főszervezőt kérdeztük. A következő évek egyik fontos témája lesz a magyar-szlovák lakosságcsere, ami jelentősen érintette a csabai szlovákokat is. A témáról Kiszej Andrással, Békés Csaba megyei jogú város szlovák önkormányzata elnökével beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. Makó Éva, Makó Dávid és Fazekas Ferenc, a Deja Vu zenekar tagjai ismét a Körös Hírcentrum stúdiójában jártak, hogy megosszák az aktuális információkat együttesükkel és az új dalokkal kapcsolatban. Beszéltek többek között arról is, hogy a fellépéseiken bemutatják-e az új, lassabb dalokat is.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A Békéscsabai Rendőrkapitányság balesetmegelőzési osztálya balesetmegelőzési programot szervezett Békéscsabán, a Szent István téren. A rendezvény az ittas vezetés visszaszorítását célzó egész hetes közúti ellenőrzés sorozathoz kapcsolódott. A főtéri standnál a járókelők közlekedési kérdésekre válaszolhattak, valamint kipróbálhatták az ittas állapotot szimuláló szemüveget is. Az eseményen Kónya Orsolya, rendőrtörzsőrmester, a Békéscsabai Rendőrkapitányság balesetmegelőzési osztályának megbízott előadója hangsúlyozta a zéró tolerancia fontosságát, amely a balesetek megelőzését és a biztonságos hazaérést szolgálja.
3: Egy elég meleg nyári napon vagy itt a Szent István téren, egy érdekes kerékkel, néhány egyéb kellékkel. Mi a cél ennek a mai rendezvénynek?
4: Ugye a szlogenünkből is adódó, hogy a zéró tolerancia az nem egy korlátozás, hanem egy esély. A Roadpol országos ittasságot megelőző kampány hetünkhöz kapcsolódva baleset megelőzéssel települtem ki. Részegszemüveget hoztam itt az érdeklődők számára, illetve gyermekeknek is egy kis játékot, hogyha esetleg kísérőként érkeznének, illetve én úgy gondolom, hogy mindenkit megajándékozunk majd egy pici láthatóságot elősegítő eszközzel, ami azt a célt szolgálja, hogy egy picit mi is segítsük azt, hogy biztonságosabban és láthatóan tudjanak közlekedni. Mindemellett, hogy egyébként ez egy ittasságot megelőző kampány, felhívjuk a figyelmet arra, hogy zéró tolerancia van, nem ülünk ittasan a volán mögé. Ez azért is jó, mert szerintem, hogyha mindenki még sokáig szeretne a családja körében lenni, akkor ez nem is kérdés, hogy még egy nagyon pici alkoholfogyasztás után sem ülünk a volán mögé.
3: Mekkora probléma ez Békésvár megyében az ittas járművezetés? Milyen, ha nem is a legpontosabb statisztikai adataitok vannak, de nagyjából mik a tendenciák?
4: Én azt gondolom, hogy már egy is sok a többi közt, és mindig van. Mindig van olyan, mindig találkozunk ilyen esetekkel, akár minimális érték is marad esetleg a szervezetben egy esti buli, vagy egy esti parti után, de mindig van olyan, aki egy picikét megpróbálja megszegni a szabályokat, vagy csak elslisszanni, mert én csak idáig megyek. De ez szokott lenni a szlogen, hogy én csak innen indultam, és csak idáig megyek, mindjárt meg is állok. Az a legnagyobb probléma, és arra szoktam felhívni a figyelmet, hogy ez alatt a pár száz méter alatt is bármi történhet, és szerintem nem éri meg kockáztatni.
3: Ilyenkor a következő mentség az szokott lenni, hogy jó, autóban nem ülök, de biciklivel, akkor talán. Ha jól tudom, akkor kerékpárosokra talán nem ennyire szigorú a szabályozás. Náluk hogyan néz ki ez az egész?
4: Ugye, hogyha biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban van, ugye, ami azt jelenteni, hogy nem az út szélétől a másik széléig közlekedik, ahogy a jármű vezető, mert ugye a kerékpár is egy járműnek minősül. Hogyha biztonságosan tud közlekedni, jó a reakció ideje, meg tudja ítélni azért a távolságokat, akkor nagyjából azt mondhatjuk, hogy ő még talán biztonságos állapotban van. De én azt gondolom, hogy ha tudjuk, hogy egy nagy partira, bulira készülünk, családi rendezvényre, ahol alkoholt fogunk fogyasztani, akkor tervezzük meg előre úgy, hogy esetleg legyen egy sofőr, hogyha messzebbre kell menni, vagy hogyha csak a közelbe, akkor sétáljunk el odáig, esetleg használjunk tömegközlekedési eszközöket.
3: Mesélsz arról a játékról, eszközről, amit magaddal hoztál. Ha jól látom, itt kérdések vannak, ugye egy kerék van. Mi fog történni, ha megállít egy gyerkőc?
4: Igen, van egy kresszkerekünk, egyébként nagyon szuper kis találmány, a gyerkőcök imádják pörgetni. Van rajta több kérdéscsoport. Általában ki szoktam cserélgetni, és a könnyebbeket szoktam rajta hagyni a gyermekeknek. Ugye ez a gyalogos közlekedés, a kerékpáros közlekedés, de nagyon jól tudják ők egyébként a közúti jelzéseket is, és általában van, hogy elgondolkoznak rajta, de tudatalatt mindig ott van a helyes válasz. Ilyenkor kipörgetik a megfelelő modult, én teszek fel egy kérdést, a kérdésekre adok válasz lehetőségeket, és akkor a válasz lehetőségből egyértelműen ki fogják tudni találni, hogy mi az igazi helyes válasz. De akkor sincs probléma, hogyha esetleg egy nehezebb kérdéskört pörgetnek ki, mert olyankor a szülők nagyon sokszor segíteni szoktak, illetve próbálom én is rávezetni, hogy tudja a gyerkőc magától is ezeket a válaszokat, csak mélyen van.
3: Viszont akkor ezek szerint pozitívak a tapasztalatok, tehát jól felkészültek a gyerekek, legalábbis akik itt nálad meg szoktak állni?
4: Igen, egyébként a gyermekek nagyon felkészültek, hál' Isten az iskolák is próbálnak ráépülni ezekre a balesetmegelőzési közlekedési, illetve ugyanúgy a bűnmegelőzési programokra is, és mindig nagy érdeklődéssel jönnek, sőt, vannak visszajáró vendégeink is, akik folyamatosan részt vesznek egy-egy programon, már ismerik nagyon jól a szabályokat, már ismerik a játékokat, és akkor ők mindig csak tesztelik a saját tudásukat. Igen, nagyon ügyesek egyébként.
3: Hogyha jól tudom, akkor ugye hétfőtől indul hivatalosan a nyári szület. Azt gondolnám, hogy a biztonságos közlekedést a fiataloknak, a gyerkőcöknek és akár a családoknak elmondani, ez majd, hogy nem a legideálisabb időpont. Van olyan jó tanácsod, amit a nyárra mindenképpen elmondanál nekik?
4: Igen, egyébként az első körben én azt szeretném kívánni nekük, hogy élvezzék ezt az időszakot, mert biztos nagyon sok szuper programon részt fognak venni, de azt gondolom, hogy a gyermekek ne felejtsék el azt a tudást, amit megszereztek a tanév során, és próbáljanak a szülőkkel együtt beszélgetni, akár nyáron is. Közlekednek A-ból B-be, nézzék a táblákat, beszélgessenek egy-egy szituációról, mert így biztos, hogy megragad az információ, hogyha otthon is beszélgetnek róla. Egyébként ilyenkor az első osztályosoknak most idén pont kaptak egy ilyen kis tájékoztató füzetet, itt Békés vármegyében is országosan is egyébként, és ezt egyébként hasznosítani tudják, mert egész nyáron tudnak benne matricás feladatokat, összekötős feladatokat megoldani, és én azt is tanácsoltam nekik, hogy ezt nagy tesóval, szülővel, nagyszülővel együtt, így mindenki fel tudja eleveníteni a mély tudásukat. Továbbá én azt gondolom, hogy mindig nagyon sok hasznos információt rakunk ki a közösségi oldalakra, és nagyon sok minden hasznos információ megtalálható. Egy Google kereséssel bárminek utána tudunk járni, és igazából szerintem csak élvezzék, de tudatosan a nyarat.
3: Ilyenkor a nyáron ilyen kitelepülések várhatóak, még akár nem tudom, nyári táborokban például van-e lehetőségetek információt átadni?
4: Igen, természetesen a városi nyári táborokban folyamatosan jelen vagyunk, én is, mint balesetmegelőzési előadó és a bűnmegelőzési kolléganőm is természetesen. Ilyenkor egy-egy órákban hetente mind a ketten megjelenünk, és akkor egy picit foglalkozunk a gyerkőcökkel, játszunk, mert ilyenkor nem az a lényeg, hogy új dolgokat tanítsunk, hanem a régi tudást elmélyítsük, és egyébként nagyon sok nyári táborban részt szoktunk venni, és folyamatosak a felkérések is, persze.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A Békés Csabai Széchenyi Liget adott otthont az első alkalommal megrendezett Eco Fesztiválnak, amelynek célja a környezet és természetvédelem népszerűsítése volt minden korosztály számára. A Táliber Alapítvány mentorálásával megvalósult esemény alkoholmentes kikapcsolódást és digitális detoxot biztosított a fiataloknak. A látogatók gyakorlati tippeket kaphattak a fenntartható háztartás vezetéshez, a legkisebbeket pedig kézműves foglalkozások és társasjátékok várták. A részletekről Pikó Hella főszervezőt kérdeztük.
3: Hogy eljött az ötlet, hogy szeretnétek egy ilyet megvalósítani?
4: Nem az én ötletem volt, hanem az egyik barátnőm, Szaszák Nikolett indította el ezt az egészet, és én később csöppentem bele. Aztán együtt kitaláltuk, hogy mi is legyen ennek a forgatókönyve.
3: És tulajdonképpen milyen programokkal várjátok majd itt az ideérkezőket? Azt se tudom, hogy fiatalokat, gyerekeket, ki lesz a célcsoport?
4: Az egész arculatunk arra épül, hogy mi fiatalok vagyunk, viszont minden korosztályt szeretnénk megszólítani. A gyerekektől kezdve az idősekig mindenki megtalálja a saját programjait. Lesznek külön gyerekprogramjaink is, külön gyereksorok, illetve lesznek szakmai előadásaink fenntartatósági témában, illetve este több koncerttel is készülünk.
3: Meddig fog tartani ez a mai nap?
4: 10 óráig elvileg, viszont hogyha esetleg csúszás lesz, akkor kicsit tovább.
3: Este 10-ig.
4: Este 10-ig, igen.
3: És nyilván itt ugye különböző állomások vannak, tehát nagyjából mondasz esetleg egy-két konkrét programot, hogy mik lesznek?
4: Igen. Lesz vegán főző workshopunk, az lesz így az ebédeltetés rész. Ott fog készülni majd csicseri borsó pörkölt, illetve vegán töltött káposzta. Ugyanezen a helyszínen lesz majd este szendvicskrém készítés, illetve lesznek szakmai előadásaink a szárazság, a fák, a házi macska, különböző növények.
3: Miért pont a házi macska? Ő hogy kapcsolódik el az egészhez?
4: A házi macska egy nagyon kártékony faj az élővilág számára, és mivel nagyon szeretjük őket, ezért szeretünk szemellemzővel járni, viszont szeretnénk megmutatni azt is, hogy hogy tudunk ezen segíteni, és hogy Körös Klub munkatársa Ágnes fog majd tartani erről egy fantasztikusan jó előadást.
3: Nyilván ugye maga az, hogy Ökofest az elővetíti azt, hogy tényleg a környezetvédelem, akár ugye itt ehhez a vegánság is kapcsolódhat. Miért pont ezt a témát tartottátok fontosnak egyébként, hiszen fesztivált szervezni ma már majdnem bármiről lehet.
4: Igen, mi szerettünk volna egy olyan témát körülölelni, ami szabad kezet ad szinte mindenben, illetve tudunk vele segíteni a környezetünknek, tehát itt a békéscsabai ifjúságnak, illetve az egész békéscsabai társadalomnak, vagy békésmegyeinek, így kiterjesztve, és szerintem ez egy olyan téma, amit szinte lehetetlen kikerülni így a modern mindennapokban, és szerettünk volna, hogyha egy tantermi közegen kívüli szabadabb történet lesz itt a Ligetben, mert ez egy fantasztikusan jó helyszín, és szerintem mindenkinek van Ligethez kapcsolódó élménye.
3: Szeretnétek ebből hagyományt teremteni egyébként? Folytatni akár jövőre, ha ez jól sikerül?
4: Természetesen igen, már tervben van a következő Ökofesztivál szervezése. Egy kicsit másabb irányvonalak mentén szeretnénk haladni, illetve ez még nagyon egy próbaüzem, tehát most mindent kitapasztalunk, és jövőre majd készülni fog a következő Ökofesztivál.
3: Nyilván tényleg az látszik, hogy nagyon fiatalok vagytok, akik itt rakják össze a díszletet, a mindenfélét. Van most csúnyán fogalmazva felnőtt segítő mögöttetek?
4: Természetesen van. A Taliber Alapítvány munkatársai, Zsótér Mária és Boldog Kata voltak a segítségünkre. Én nagyon sok mindent köszönhetek nekik, mert a mentorálásuk alatt nagyon sok olyan dolgot csináltam, például adminisztrációs munkákat, amiket azt sem tudtam, hogy kellett. És nagyon jó, hogy voltak ilyen irányvonalak, ami mentén haladhattunk, mert ez egyedül nem ment volna. Illetve a pályázatot is ők írták, a köztéri pályázatot, amire ugye mi csináltuk ezt a rendezvényt.
3: Ugye említetted, hogy este koncertekkel várjátok majd az itt maradókat, kicsiket, nagyokat. Milyen előadókat hívtatok, kik fognak érkezni?
4: Először is délután lesz egy zongora koncertünk, amit Gál Csaba tanár úr, Békés Csaba évembere díjas művész fog előadni. Ez egy olyan műsor lesz, ami az alapján fog felépülni, hogy természetekről szóló darabok lesznek benne. Aztán 5 órától a Dirty Caps, a Békéscsabai utca zenefesztivál nyertesei fognak nekünk adni egy koncertet. Utána az Astoria zenekar, akik Miskolcra érkeznek hozzánk. Ők két feltörekvő banda, a Dirty Caps is ők is, és szeretnénk nekik megadni azt a lehetőséget, hogy egy nagyon híres és fantasztikus zenekar előtt játszhatnak, a Platon Karatev fonogram díjas zenekar előtt. Ők egy duó felállásban fognak érkezni, egészen a messzi Budapestről, és mivel még soha nem volt Platon Karatev koncert Békéscsabán, ezért szerettünk volna egy olyan nyitást adni nekik, ami hozzájuk méltó, mert ők egy a mi fesztiválunk arculatába is nagyon beleillő zenekar, tehát foglalkoznak külön a fenntarthatósági témával is, illetve az életmódjukkal is igyekeznek ezt alátámasztani, és a szövegeik is főleg versfeldolgozásokból is állnak, tehát egy nagyon ilyen progresszív műsort fognak majd nekünk előadni.
3: Még arról megkérdeznének, hogyha megengeded, hogy nyilván ugye a csabai fiatalokat nagyon sokszor vádolják azzal, hogy nem érzitek itt jól magatokat, szeretnétek elmenni, szeretnétek mindenfele szétnézni. Neked erről mi a véleményed? Én azt gondolom, hogy egy ilyen kezdeményezés nagyon jó pont az ellenpontnak, hogy miért érdemes itt maradni, és hogy valóban ti szeretnétek tenni azért, hogy Békéscsaba színesebb és jobb legyen. Hogy gondolkodsz erről, vagy hogy gondolkodik a csapatotok erről?
4: Én Gyulán születtem, és a középiskolai éveimet töltöttem Békéscsabán. Szerintem ez az időszak tökéletes arra, hogy Békéscsabán fiatal legyen az ember, viszont észrevettük azt, hogy utána az egyetemisták nem igazán járnak haza, mert nagyon nincs olyan program, amire haza tudnának jönni. Tehát a garabanciás napok az ugye kifullad azzal, hogy elballagunk, és kellene valami, amivel vissza tudjuk robbantani az elvágyódott fiatalokat, és például ez az Ökofesztivál is egy tökéletes dolog arra, mivel hétvégén van,
0: tanév vége van,
4: tehát a vizsgai időszaknak is lassan már a vége felé közeledünk, és szerintem szükség van arra, hogy ilyen programok is létesüljenek, mert a középiskolások egy nagyon jó korosztály, és nagyon jó alapot adnak, viszont jó lenne, hogyha akár ha elmennek tanulni a diákok, akkor visszajárjanak a hazájukba.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Sok zene és még több. Start Rádió.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
8: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
9: A nagy álmom Portugália lenne.
10: Ki más nyerhetne? Anglia.
8: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
11: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
8: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Valamint a Fairplay Plus divatáruház. Divat közel 1000 négyzetméteren. Az álom EV döntőjáték hivatalos hangja.
5: Start Rádió.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A következő évek egyik fontos témája lesz a magyar-szlovák lakosságcsere, ami jelentősen érintette a csabai szlovákokat is. A témáról Kiszej Andrással, Békés Csaba megyei jogú város szlovák önkormányzata elnökével beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában.
3: Nagyon érdekes egyébként, a Munkácsi Múzeumot említettük ugye itt a mai interjúban már, ők is foglalkoztak a lakosság cserével. Sajnos a dátumokat nem tudom most pontosan, hogy még látható-e az a kis kamara kiállítás, amit összeraktak a témában, nem tudom, de akit érdekel, természetesen nézze meg, keresse fel. Egy családdal volt alkalmam beszélgetni, akik odaadták azoknak a tárgyaknak egy részét a kiállításba, és nekem nagyon megdöbbentő volt, ugye ők a másik oldalt képviselik ahhoz képest, amit te elmondtál, és hogy mondják, hogy bennük hiába ők is már csak leszármazottak, tehát már csak azoknak a szülőknek, nagyszülőknek a gyermekei, unokái, akiket ugye áthoztak, de borzasztóan fáj nekik még mindig. Az, hogy ami az alapján, a fájdalom alapján, amit ugye láttak a szülőkön, nagyszülőkön. Tehát el tudom képzelni, hogy a ti oldalatokon is ez egy mekkora fájdalom. Nem, nincs erre jobb szó, tényleg.
4: Persze.
3: Nagyon érdekes.
4: Persze, és ugye mondtam, hogy nem tudatosan nem foglalkozom a magyar elemmel, de azért én őket abból a szempontból is sajnálom, hogy ugye Csehszlovákiából az öntudatosabb, nemzetileg úgy az, nemzeti érzelem szempontjából egy kicsit stabilabb lábakon álló családokat telepítettek át, és itthon meg az ő leszármazott, tehát tömegével szaladok bele abba, hogy de jó, hogy szlovákok, csináljátok, hiszen az én szüleim is szlovákok volt. Na mondom, meséljetek négy, akkor mond egy magyar nevet, akkor oké, ez lehet, hogy magyarosított név,
3: igen.
4: És akkor elkezdi, hát, hogy még a mama az még Szlovákiában született. És akkor hogy kezd el neki felfejteni, igen, azt, hogy nem szlovák, ő szlovákiai magyar, őt...
3: Más, igen.
4: És ugye, tehát, hogy azt képzeljük el, hogy még itthon sem, tehát, vagy itthon, hát nekik nem ez az itthon, vagy nekik már igen, ugye milyen összetett
3: nehéz,
4: kérdés ez?
3: Nagyon nehéz, igen.
4: És tehát az ő nemzeti öntudatuk is sérült ezzel. Igen. És ez nem volt jó senkinek.
3: Igen.
4: Ez nem volt jó senkinek, ez azoknak volt jó, akik ebből nyerészkedtek, mert sajnos és helyben is itt nagyon sok családot átbaltáztak. Mind csabai szlovák családot, mind csehszlovákiai magyar családot, átbaltázta őket az állam, átbaltázták őket helyi ügyeskedők, és a vége az lett, hogy itt a ide telepített magyarok leszármazottai azt vélelmezik, hogy az őseik szlovákok voltak, és például Szlovákiában van olyan település, ahol az áttelepült csabai szlovákok ma a magyar közösség legharcosabb magyarjai. Tehát erre is van példa. És nem egyeznek az ottani szlovák közösséggel az adott településen, akik viszont szintén a csabai szlovákok leszármazottai, mert ez egy magyar falu volt, ahol telepített. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon sokrétű összetett dolog. A mi fő tüskénk ebben a történetben a kiskörmünk alatt az, hogy ahányszor kérte a csabai szlovák közösség, hogy a Városháza árkád során, ha már a 2500 áttelepített magyarnak van emléktáblája, akkor annak a 7000 csabainak nem lehetne esetleg szintén egy emléktáblája, a szlovák közösség állja a költségeket. No, ezt fogjuk majd iniciálni, még egyszer utoljára megpróbáljuk. Hát, ha ez a város szeretne sokszínű maradnia jövőben is, és hát, ha nem csak egy narratívára van szüksége a csabaiaknak. Meglátjuk.
3: Meg annyi mindenre emlékezünk egyébként, ahogy telik egy naptári év. Ne gondolnám, hogy pont ez az a dátum, időszak, amiről ne emlékezhetnénk meg. De hát ha akkor majd eljön ez az idő is. Jó. Ugye mondtad a nyelvi könyvet, hogy ez nem idén, de majd egyszer csak. Mire készültök még idén? Mi várható még nálatok? Hát, ugye itt az októbert leszámítva.
4: Ugye még csak május van, igen, vagy május vége felé, abszolút, járunk, tehát még azt nem tudom, hogy mire fogunk még készülni. Lehet, hogy már holnap jön egy új ötlet. Amit még stabilan látok előre, az nyilván a jármok, a nagy jármok, illetve utána Jamina lesz most egy kicsit hangsúlyosabb téma, ugyanis a Jaminai Evangélikus Templom a Straka Ernő építette és terveztette és építette. Jaminai Evangélikus Templom idén 150 éves. Idén 150 éves, és hát ez alkalomból egy ugye nagy templom kapcsán egy 150 oldalas könyvet adtunk ki a 200 éves felszentelésének 200 éves évfordulójára. Hát Jamina esetében sajnos nincs jelen pillanatban anyagi és fizikális kapacitásunk egy ilyen könyv megjelentetésére, de egy kisebb 31 néhány oldalas könyvre igen. És ebben a könyvben nyilván a Jaminai templomon lesz a fókusz, az építése, története, a templom, a használata, ami egy izgalmas egyébként a Jaminai templom története, úgyhogy én a Jaminaiak helyében egy picit várnám ezt a kiadványt. Fantasztikus sztorik zajlottak ott, amit lehet, azt bele is fogunk tenni, de ennek a kiadványnak van egy sokkal fontos, lesz egy sokkal fontosabb küldetése, az pedig az, hogy a minimum az egyharmada az Jamináról fog szólni, a jaminai identitásról fog szólni, a jaminaiságról fog szólni, mert úgy ezt még úgy Isten igazából én nem találkoztam olyan anyaggal, ami ezt taglalta volna. Mert ugye hajlamosak vagyunk itt Dásinen túl, meg Jamina, meg mit tudom én, de oké, de ez honnan ered? Ennek mi az alapja? Édesapámnak volt az a kedvenc ifjúkori sztoria, amikor mentek át Jaminába, hogy tiszteletüket tegyék az ottani vendéglátóipari egységekben, ne adj Isten, még beszélgetésbe elegyedjenek a jaminai szőkehajú kékszemű helyi lányokkal, és hát akkor megjelentek a jaminai legények, akik ezt úgy nem nézték jó szemmel, és hát bicskával, biciklipumpával, hát úgy elkezdték őket, úgy nyilván többen voltak, kergetni, és a híd, a jaminai híd feléig kergették őket, onnantól verbálisan kergették őket tovább, mindenféle szidalmak kíséretében, és ez engem mindig érdekelt, hogy ez miért volt, hiszen Jamina is Csaba, tehát, hogy de nem, Jamina nem Csaba, Jamina az Jamina. Jamina az Csaba szerves része, és annak ellenére, hogy 2-3 alkalommal el akart szakadni Békés Csabától, sem Jamina nem lenne Jamina Csaba nélkül, sem pedig Csaba nem lenne Csaba Jamina nélkül. Remélem ez az összetett szóvirág, ez érthető. Úgyhogy én ennek a jaminaiságnak a nyomába fogok eredni. Nem egyedül, hanem azért hál' Istennek gazdag történelmi dokumentumok, anyagok vannak, amikből lehet meríteni, de egy écipicit elkezdjük. Ez a kiadvány, ez lesz az első olyan, direkt egy picit úgy provokálni is fogunk, hogy kezdjen el a közé nyelv, legalább a jaminai erről beszélgetni. Ha sikerül elegendő forrást összeszedni rá, de sajnos úgy látom, hogy nem fog. Az volt a tervem alapvetően, hogy a lehető legtöbb jaminai háztartásba ezt majd úgy bedobjuk, hogy legyen ott. De erre sajnos esély sincs, úgyhogy egy 1000 darabos példányszámban tudjuk ezt megjelentetni, és bemutató tervek szerint, mert hát nyilván ember tervez, Isten végez, advent első vasárnapján a jaminai templomban, háladó Isten tiszteletet követően, ugyanis aznap lesz 150 éve, hogy felszentelték a jaminai templomot.
3: És akkor még az októberi nagy rendezvényetek van. Nem tudom, hogy arról mondhatunk-e bármit, az elkezdtetek-e gondolkodni? Gondolom, hogy gondolkodtok már rajta?
4: Nyilván gondolkodunk rajta, de annak nem én vagyok a fő szervezője, hanem ugye a Bence. Hogyne. Azt tudom, hogy már van számos ötlet a fejében, hogy ez hogy legyen színesebb, szagosabb, még jobb, még nagyobb, de én nem venném el a kenyerét.
3: Persze.
4: Erről majd nyilatkozzon ő adott esetben.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Makó Éva, Makó Dávid és Fazekas Ferenc, a Deja Vu zenekar tagjai ismét a Körös Hírcentrum stúdiójában jártak, hogy megosszák az aktuális információkat együttesükkel és az új dalokkal kapcsolatban. Beszéltek többek között arról is, hogy a fellépéseiken bemutatják-e az új, lassabb dalokat is.
3: Fellépéseken egyébként adtok elő ilyen lassú dalokat, vagy ott csak ez a...
4: Dance? Fog előadni, mert úgyis én adom be, hogy mi kell. Mert
5: ja, nem. Fog. Nem.
4: De, hogy nem.
5: Nem.
4: Hát amikor úgy kidöglesszük a közönséget, mert ott látjuk, hogy fáradt, vagy ilyen egy órás koncertnél, azért önök a jeleresztésnek hogy nem, hogy szépen élnek. Tehát nem azért.
5: Nem.
4: De. Nem akarsz?
5: Szeretnék, de ugye vannak lassabb tempójú dalaink. És én például tapasztalatban mondom, én azt vettem észre, hogy amikor így megy a veretős, tehát ennek hívom, mert azért 140 BPM-be zenélni azért az nem éppen egy lassú vagy egy keringő, és vannak lassabb vonulatú zenék, tehát vannak sokkal, sokkal lassabb tempójú zenék, és ott meg azt veszem észre, hogy leül a közönség, és utána viszont újra fel kell őket húzni. Tehát én azt gondolom, de nyilván ugye ezt együtt fogjuk megbeszélni, mert nálunk maximálisan demokrácia van, hogy majd látjuk, próbaként lehet, hogy egyszer-egyszer beszúrjuk. Ezek a lassú dalok, ezek meg lesznek csinálva dance verzióban is, tehát szerintem nem sok olyan csapat van, aki a saját dalait megremixeli és kifigurázza, mert azért ezt tudni kell, hogy az összes dalunkat eddig, amit írtunk, mindegyiket átírjuk, kifigurázzuk és felénekelem. Jelzem, van amelyik borzasztó vulgáris.
4: Mondok egy példát rá, az egyik dalunk úgy kezdődik, hogy eltűnt a szemedből a fény, már nem úgy nézel rám, mint rég. Erre jön Makó Éva, eltűnt a zsebedből a pénz.
5: Zsebedből a lé, már nem annyit költesz rám, mint rég.
4: Na, tessék.
3: Művészi szabadság.
5: Igen, abszolút.
4: Eltűnt a zsebedből a lé.
3: Oké, mikor fog megjelenni ez az album, vagy ez már kint van?
5: Ahogy kész lesz.
3: Wow, nem. Ezt nem is gondoltam volna egyébként.
4: Megvan a...
3: Szörnyű. És akkor így készítsen az ember komoly interjút.
5: Igen.
3: Amikor kész.
4: Az alapok megvannak, a dalszöveg megvan, minden megvan. Nyilván nekem kell hangszerelni, de közben azért dolgozni is kell. Az a gáz ilyen téren, hogy azért, mert ami nagyon fáj tényleg, ez a munkorusz hundurusz, amit beszéltünk.
5: Az orvos... nekem is van, és neked is.
4: Igen. Mondtam, hogy elmentem az orvos, és elmondta neki, hogy minden munkába induláskor rosszul vagyok, sípol a tüdőm,
6: Jaj,
4: elsik a vérnyom.

0: másnap, de csak induláskor, péntektől már minden bajom elmúlik délután, és azt mondta, hogy ez a latin neve a Munkurus Undurus, tehát erre nincs igazán gyógyszer.
1: De a pénz.
2: Ja, pénz. Ja, igen.
1: Nem, az azért kompenzál egy kicsit, legalábbis engem.
2: De mondjuk némi kis összefüggés van azért a kettő között.
0: Tehát a ezt te is magadról tudod, hiszen te is zenész vagy, meg írsz dalokat, meg lájkoltam is, majd te is a miénket.
2: Ez már így, igen.
0: Csak sugom,
2: haladás.
0: Csak sugom, hogy te is a miénket.
2: Igyekszem.
0: Ja, nem, és nyilván, hogy munka mellett azért élted. Tehát ez ilyen, tényleg ilyen hajnal 9-től elkezdek dolgozni.
2: Hajnal 9?
0: Veszek ki késő este 3-ig, és akkor utána... Hát kiröhög. Egy komoly vagyok, ez kiröhög. És akkor utána hazamegyek, kaja, fürdés, és már ülök be a kis székembe, és csináljuk oda, és akkor éjfélig. Tehát én azért megyek 9-re dolgozni, mert éjfélkor fekszek, 8-szor, akkor ébri, akkor még bebútolok, még tényleg elmondom magadnak, hogy Feri dolgozzál. Szugerálom.
2: Hogyha már meg lehet említve így az orvosi dolog, meg így a kis balesetes dolog, évvele történt egy sajnálatos esemény, hogy a tavalyi évben, ugye?
1: Igen.
2: Ez a törés, vagy mi volt ez?
1: Hát igen, volt egy balesetem, egy elég bagatel baleset, gyakorlatilag leléptem egy teherautóról egy patkára, befele kifordult a lábam, és eltört a sípcsontom, a szárkapos csontom, és 17 darabra tört a bokám. Három órás műtéten mentem keresztül, hogy helyre tudják tenni a lábamat. Igazság szerint nem gondoltam volna, amúgy őszinte leszek, nem gondoltam volna, hogy lábra állok valaha, ugyanis így utólag voltam több orvosnál is, sőt most ugye járok rehabilitációra, és
3: azt mondta... Robiart.
1: Ugye?
0: Kész, teljesen. Dávid azért fél óránként vesz
1: valamit. Dávid azért fél, igen. Járok,
2: atya világ, de egy komoly témát most, látod, most nem a Feri vágtatok.
1: Igen, járok ugye rehabilitációra, és ott,
0: nem
1: ott
0: viszont... Nem tudnám kimondani, hogy rehabilitáció.
1: Igen, ügyes
2: vagy. Ja, Istenem.
1: És ugye ott mondták, hogy örüljek neki, hogy megmaradt a lábam. Tehát olyan szinten összetört, hogy gyakorlatilag le is vághatták volna bokával a lábamat lefelé.
2: És nézd meg most az öcsi, teljesen kiröhögt.
1: Ő, igen, de tudod miért nevet ki? Mert ő meg levágta az ujját. Egy pár hónappal előtte. Úgyhogy a dezsabű az rendben van. Feri gerinc, Évi láb, Dávidka pedig új. Emiatt a baleset miatt egyébként a mai napig sántítok, és előre elnézést kérek a közönségtől, hogyha nem fogok 100%-osan funkcionálni normálisan a színpadon, hiszen nem tudok még, viszont szeretnénk ugyanúgy fellépni. Igyekszem a lehető legtöbbet kihozni ebből az egészből, de én most jelenleg annak örülök, hogy egyáltalán lábra álltam, és 3 hónapon keresztül tolószékben voltam is ágyban.
0: Ki ápolgatott? Nyugodtan mondd el, nyugodtan.
1: Tényleg Feri ápolt másfél hónapon keresztül, ugyanis nem tudtam magam ellátni. Tehát egyáltalán nem. Tehát ugye a tolószék is az ágyon kívül semmi más opcióm nem volt, lábra nem állhattam, annyi volt, hogy a mosdóba járókerettel el tudtam menni, de még azzal is elestem.
0: Életem nem voltam indulva.
1: Igen, úgyhogy ezúttal is köszönöm szépen, Ferike, hogy ápolgattál.
0: Hogy hatásnyilatot és nagy tapsot majd kérdik bevágni.
2: Igen, majd bekeverjük egy tapsot.
1: Tehát konkrétan annyira kiszolgáltatott a helyzetben voltam, hogy ugye a Feri ápolt, és anyukám járt fürdetni, mert azt azért nyilván nem... Igen, túlzásra nem estünk, de anyukám
2: is... annyira jóban nem vagytok
1: azért. Annyira jóban nem, hogy azért na. Tehát anyukám és a nagynéném járt fürdetni, mert tényleg tehát olyan szinten nem tudtam magam ellátni, de most már hál' Istennek.
0: Nem ez való kölcsönös volt, mert amikor tényleg nekem volt a balesetem, akkor Dávid, meg tényleg Év is ott voltatok végig velem, érted?
1: Igen,
0: hát
1: igen.
0: Tudom, hogy miről beszél, meg mit érzett ő, érted? Hát ez volt a minimum, érted?
1: Az a szerencsénk amúgy, hogy ez a csapat, a Deja Vu, mi igazán egy kis család vagyunk. Tehát gyakorlatilag nem kollégák vagyunk, nem barátok vagyunk, hanem tényleg egy család.
0: Jó, azért pontosítsunk Dáviddal, mi ketten, tehát hogy...
1: Igen, elnézést kérek, hogy nem fejeztem jól ki magam. A Feri és a Dávid testvérként szeretik egymást, engem meg valahol összeszedtek az utcán, és stoppoltam. Úgyhogy bocsika, hogy na, ne haragudj.
0: Nem, ez a 23 évén.
1: 23.
0: Szétszerűen robbantani még a dolog.
1: Igen, úgyhogy nagyon nagy szerencsém van, tényleg nagyon sokat segített nekem a mai napig, hogy mindegy, az a lényeg, hogy helyre jöttem.
2: Ez hogy sikerült egyébként ez az esés?
1: Ez egy tök egyszerű, ugye dolgoztam, ugye nekem van egy vállalkozás, napelemszereléssel foglalkozom, és kimentünk egy ügyfélhez. És gyakorlatilag annyi volt, hogy kimentem a felméréshez, ugye a tető felméréséhez, kimentem a kocsihoz egy létráért, és egy mérőszalagért. Felléptem az autóra, és amikor leléptem, akkor egy patkára. Nem viccelek, tehát ahogy hogy a teherautónak a rakteréről leléptem, egy patkára ráléptem, ami nem volt látható, hiszen akkora volt a fű, hogy abszolút egybefüggött. És befele fordult a lábam. És szimplán ennyi. És az, ahogy úgy, nyilván a lendület, ahogy léptem, plusz ugye a súly, ami nem kevés. Na.
0: Te vékony vagy.
1: Igen, jó. És egy ilyen tök szerencsétlen dolog. És az volt a legcsúnyább az egészben, hogy fogtam a lábam, így lóg, gyakorlatilag leszakadt a lábam, a lábfejem a lábszáramról, és a sípcsontom meg így elegánsan szúrta ki a bőrömet, úgyhogy azonnal meg is operáltak, tehát hogyha engem nem operálnak meg ott az, és nem ott történik a baleset, ahol történt, akkor viszont lekapják bokából lefelé.
0: Amúgy a képet meg lehet nézni a www.törd a lábad, ne siránkozz című
1: oldalon. Így most utólag tök vicces, akkor annyira nem volt.
2: Az ember röhögés nélkül.
1: Annyira nem volt vicces, tehát konkrétan életemben olyan fájdalmat, mint akkor nem éreztem, amikor így helyre rakták a lábam, mert ugye hát ki volt fordul. Ez ilyen nagyon YouTube-os, amúgy ilyen tök YouTube-os törés. Tehát amiket a YouTube-on nézünk, na ez úgy nézett ki.
2: Mondjuk el egyébként, hogy hol történt ez, és hol operáltak téged?
1: Igen, Berettyóújfaluban történt a baleset, és az ottani kampuszon operáltak meg, és nagyon hálás vagyok egyébként az ottani dolgozóknak és a műtősorvosomnak is, ugyanis olyan elhivatottsággal, olyan szakértelemmel, olyan türelemmel, mint ott, tehát életemben nem találkoztam. Soha nem tudtam, gondoltam volna, hogy pozitívan fogok vélekedni az egészségügyről, de ott nem tudok senkire egy rossz szót sem szólni. Tehát na, nem tudok.
2: Abszolút.
1: Tehát tényleg roppant hálás vagyok nekik. Úgyhogy ha valaki esetleg törésen gondolkozik, az legyen olyan kedves, hogy ott törje a lábát.
2: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és tényleg sok sikert kívánok nektek a továbbiakban, és kellemes album megjelenést kívánok így a közeljövőben. Várjuk az albumot. Köszönjük, hogy itt voltatok.
1: Mi is köszönjük.
0: Köszönjük.
1: Sziasztok.
3: Sziasztok. Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Sok zene és még több. Start Rádió.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gúlöröm.
4: Naponta elhangzó műsor.
5: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
4: Gólöröm!
5: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, a Grósz és társai burkolóház, valamint a Fairplay Plus divataruház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Sportrádió.
1: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. A Békéscsabai Rendőrkapitányság balesetmegelőzési osztálya balesetmegelőzési programot szervezett Békéscsabán, a Szent István téren. A rendezvény az ittas vezetés visszaszorítását célzó egész hetes közúti ellenőrzés sorozathoz kapcsolódott. A főtéri standnál a járókelők közlekedési kérdésekre válaszolhattak, valamint kipróbálhatták az ittas állapotot szimuláló szemüveget is. Az eseményen Kónya Orsolya, rendőrtörzsőrmester, a Békéscsabai Rendőrkapitányság balesetmegelőzési osztályának megbízott előadója hangsúlyozta a zéró tolerancia fontosságát, amely a balesetek megelőzését és a biztonságos hazaérést szolgálja. A Békéscsabai Széchenyi Liget adott otthont az első alkalommal megrendezett Eko-fesztiválnak, amelynek célja a környezet és természetvédelem népszerűsítése volt minden korosztály számára. A Táliber Alapítvány mentorálásával megvalósult esemény alkoholmentes kikapcsolódást és digitális detoxot biztosított a fiataloknak. A látogatók gyakorlati tippeket kaphattak a fenntartható háztartás vezetéshez, a legkisebbeket pedig kézműves foglalkozások és társasjátékok várták. A részletekről Pikó Hella főszervezőt kérdeztük. A következő évek egyik fontos témája lesz a magyar-szlovák lakosságcsere, ami jelentősen érintette a csabai szlovákokat is. A témáról Kiszej Andrással, Békéscsaba megyei jogú város szlovák önkormányzata elnökével beszélgettünk a Körös Hírcentrum stúdiójában. Makó Éva, Makó Dávid és Fazekas Ferenc, a Deja Vu zenekar tagjai ismét a Körös Hírcentrum stúdiójában jártak, hogy megosszák az aktuális információkat együttesükkel és az új dalokkal kapcsolatban. Beszéltek többek között arról is, hogy a fellépéseiken bemutatják-e az új, lassabb dalokat is. Önök a Sportrádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
1: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
6: Hagyj

hányadik igazi volt ez? Mondd, hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd, hányadik igazi volt ez? Mondd, hányadik, aki csak úgy tesz? Mint ha belőled bármit értenek.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.